Igazi magyar frissítő, hazai turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel. Szóval tényleg ennyi volt.

Itt van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Után öröm teli a reggel, szemhét csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottá tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesört.
1: Nem kérlek légy.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Hazai Turmix, naponta 2-60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turné. Naponta 260 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Hallottam párszor, ez más generáció. Elég, ha

0: Dörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Nincs magyar sérültje a horvátországi tűznek. Őszi bormustra kezdődik szerdán Szegeden. Borongós esős idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt következő ülésén az országgyűlés. Hétfőn napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők kedden döntenek a többi közt a szakképzési törvény módosításáról és az Alkotmánybíróság új tagjairól. A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok gyermeket fogadhassanak örökbe. A párt frakció vezetője úgy fogalmazott, a gyermek érdeke az elsődleges, akinek apára és anyára egyaránt szüksége van. Rétvári Bence azután fejtette ki pártja álláspontját, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétvégén közölte, a kormány meg fogja változtatni a miniszteri engedélyhez kötött örökbefogadás intézményét. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brač szigetén pusztító tűznek, tájékoztatott a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak. Orosz drón csapódott be egy személyvonat mozdonyába az ukrán-lengyel határ közelében, senki nem sérült meg. A támadás nem sokkal azután történt, hogy az állomáson áthaladt a Friedrich Merz német kancellár egyik tanácsadóját, Boris Johnson volt brit miniszterelnököt, valamint más európai kormányok diplomatáit szállító különvonat. Az ukrán állami vasúttársaság szerint valószínűleg ez a szerelvény lehetett a célpont, a különvonatot azonban a fenyegető orosz légi csapások miatt a tervezetnél negyed órával korábban indították el az állomásról. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétfőtől vasárnapig a Csömöri hév. A szerelvények csak az Őrsvezértere és a Szabadságtelep között közlekednek. A kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Őszi bormustrát tartanak a szegedi Dóm téren. Az ötnapos rendezvény szerdán szüreti felvonulással kezdődik. A szakemberek mustkóstolót is tartanak, emellett kézműves gasztronómiai kiállítók, pálinkaházak és vendéglátósok is kitelepülnek. Budapesten és Pécsen koncertezik Olga Kern. A világhírű orosz-amerikai zongoraművész hétfőn a Zeneakadémián a Danubia zenekarral lép fel, kedden pedig a Pécsi Kodály Központban ad szóló koncertet. A két esten felcsendülnek mások mellett Szergej Rachmaninov, Beethoven, Schumann, Gershwin és Csajkovszki művei.
0: Időjárás jelentés.
1: Az ország nagy részén borult idő várható. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Hajnalban 11-17, napközben 19-25 fok valószínű.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Stole one.

0: the lottery. Cha-ching, cha-ching. Ooh, if I let you put your hands all over me. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Az Alkotmánybíróság új tagjairól is dönt kedden az országgyűlés. Budapesten tanácskoznak a hidrogeológusok. Borongós esős idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik hétfőn az országgyűlés ülése, majd előterjesztések vitájával folytatódik. A képviselők kedden döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról és az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló javaslatról. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brač szigetén pusztító tűznek, tájékoztatott a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. Benzinkútba csapódtak orosz drónok az ukrán-lengyel határon. A töltőállomást ukrán oldalon egy forgalmas átkelő közelében érte találat. Több teherautó kigyulladt. Drón csapódott egy Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyába is, szintén a határ közelében. Az utasokat kimenekítették. Tengeri drónok közötti összecsapásról számolt be az ukrán haditengerészet. A háború kezdete óta most először csatáztak egymással ukrán és orosz tengeri repülőszerkezetek. Valószínűleg egyben ez volt a történelem első olyan tengeri csatája, amelyet drónok vívtak egymással. Budapesten tartják a hidrogeológusok világkongresszusát. A felszín alatti vizekkel foglalkozó szakmai rendezvény 50 év után tér vissza Magyarországra. A hétfőn kezdődő 5 napos rendezvényre 75 országból csaknem 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb kérdéseit vitatják meg. Meghalt Kardos Sándor Kossuth díjas operatőr, rendező, fotográfus. A Nemzetművésze díjjal kitüntetett szakember a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt. 1972-től 7 évig a MA Film segédoperatőreként dolgozott, majd a Magyar Televízió operatőre és rendezője lett. Csaknem 30 játékfilmet, több mint 100 tévéfilmet, kisjátékfilmet fényképezett, köztük a Kis Valentino, az Álombrigád, valamint a Hídember című alkotásokat. Kardos Sándor 82 éves volt.
0: Időjárás jelentés.
1: Az ország nagy részén borult idő várható. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Időnként megélénkül, Sopron és a Fertő környékén megerősödik a szél. Éjszaka 11-17, napközben 19-25 fok valószínű.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nincs magyar sérültje a horvátországi tűznek. Őszi bormustra kezdődik szerdán Szegeden. Borongós esős idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt következő ülésén az országgyűlés. Hétfőn napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők kedden döntenek a többi közt a szakképzési törvény módosításáról és az Alkotmánybíróság új tagjairól. A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok gyermeket fogadhassanak örökbe. A párt frakció vezetője úgy fogalmazott, a gyermek érdeke az elsődleges, akinek apára és anyára egyaránt szüksége van. Rétvári Bence azután fejtette ki pártja álláspontját, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétvégén közölte, a kormány meg fogja változtatni a miniszteri engedélyhez kötött örökbefogadás intézményét. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brač szigetén pusztító tűznek, tájékoztatott a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak. Orosz drón csapódott be egy személyvonat mozdonyába az ukrán-lengyel határ közelében, senki nem sérült meg. A támadás nem sokkal azután történt, hogy az állomáson áthaladt a Friedrich Merz német kancellár egyik tanácsadóját, Boris Johnson volt brit miniszterelnököt, valamint más európai kormányok diplomatáit szállító külön vonat. Az ukrán állami vasúttársaság szerint valószínűleg ez a szerelvény lehetett a célpont, a külön vonatot azonban a fenyegető orosz légi csapások miatt a tervezetnél negyed órával korábban indították el az állomásról. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétfőtől vasárnapig a Csömöri hév. A szerelvények csak az Őrsvezértere és a Szabadságtelep között közlekednek. A kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Őszi bormustrát tartanak a szegedi Dóm téren. Az ötnapos rendezvény szerdán szüreti felvonulással kezdődik. A szakemberek mustkóstolót is tartanak, emellett kézműves gasztronómiai kiállítók, pálinkaházak és vendéglátósok is kitelepülnek. Budapesten és Pécsen koncertezik Olga Kern. A világhírű orosz-amerikai zongoraművész hétfőn a Zeneakadémián a Danubia zenekarral lép fel, kedden pedig a Pécsi Kodály Központban ad szóló koncertet. A két esten felcsendülnek mások mellett Szergej Rachmaninov, Beethoven, Schumann, Gershwin és Csajkovszki művei.
0: Időjárás jelentés.
1: Az ország nagy részén borult idő várható. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Hajnalban 11-17, napközben 19-25 fok valószínű.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. Hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.
2: Átfordult az éjszaka, ilyen mámort nem vittem még haza. Jó borból lett ez a szép baba, és a fájdalmába bújt

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Keddig lezárják a 7 emeletes tömbelsőt a Zrínyi Miklós utca felől. A most gázveszélyére figyelmeztet a Vasi Katasztrófavédelem. 2030-ra minden 10. ember rendszeresen AI ügynökkel vásárolhat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Keddig lezárják a 7 emeletes tömbelsőt a Zrínyi Miklós utca felől. Szennyvíz csatorna javítási munkálatok miatt keddig lezárják a 7 emeletes tömbelsőt a Zrínyi Miklós utca irányából. A tájékoztatás szerint a kivitelezés várhatóan legfeljebb 2 napig tart. Amennyiben a javítási munkálatokkal a kivitelezők korábban végez, a lezárást feloldják és a forgalmat is elő visszaállítják. A lezárás ideje alatt a területet autóval a lakók nem tudják sem megközelíteni, sem pedig elhagyni. Dinamikus, szenzoros, integrációs terápiás foglalkozások is indulnak Körmenden. Ősszel induló ingyenes terápiás és fejlesztő foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vas megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az ajánlatok között szerepelnek a dinamikus szenzoros integrációs terápiás foglalkozások is, mondta el Lakosiné Dobroni Zsuzsa, tagintézményvezető.
2: A DSIT terápia, ez tulajdonképpen a dinamikus szenzoros integrációs terápia rövidítése, és a plakáton is jól látható, hogy milyen eszközökkel, milyen fejlesztő eszközökkel történik a fejlesztés. Itt tudnivaló az, hogy a tapintás egyensúly érzékelés ingerlésén keresztül egy magasabb idegrendszeri integrációs szintre jutnak a gyerekek, ez is, mint mindegyik terápiánk, egy állapotfelmérést követően vehető igénybe. Tehát a plakátokon látható központi számunkon

0: általában bekapcsolódhat a kisgyermek.
1: Az ősz a szüret időszaka, Vas megyében is sok gazda foglalkozik szőlőtermesztéssel, borkészítéssel. A boros pincék azonban veszélyt is jelenthetnek, különösen közvetlenül a szüret a szőlőpréselés után, mondta Balog Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvívője, aki a mustgáz veszélyeiről részletesebben is beszélt.
2: Fontos azt tudni, hogy maga a széndioxid az nem veszélyes, azonban másfélszer nehezebb az oxigénnél, és ezért szoktuk azt mondani, hogy egy pincéből könnyedén kiszoríthatja az oxigént, ezért, hogyha valaki oda lemegy, akkor ugye az veszélyes lehet. Először émelygés, hányinger, fejfájásra figyelhet fel, majd aztán eszméletvesztés, fulladáshoz is vezethet ennek a belégzése. Ezért szoktuk elmondani, hogy ajánljuk a széndioxid érzékelő beszerzését, aki pedig nem teheti meg, hogy egy ilyen készüléket vásároljon, annak a hagyományos módszert ajánljuk, ez pedig a gyertyás módszer, ami azt jelenti, hogy lábmagasságban kell bejutatni a pincébe a gyertyát, amelynek, hogyha elalszik a lángja, akkor az azt jelzi, hogy ugye mustgáz van ott a levegőben, de szigorúan tilos lemenni.
1: Végső búcsút vettek Szilvágyi Tibortól, Vasvár korábbi rendőrkapitányától, aki több mint egy évtizeden át dolgozott a város közbiztonságáért. Vezetése alatt jelentősen javult a város közbiztonsági helyzete, a közszolgálatát nyugdíjba vonulása után is folytatta, a Hegyhátvidék Vagyonvédelmi Közalapítvány kuratóriumi elnökeként továbbra is aktívan dolgozott. Az egészségmegőrzés, az egészséges életmódra áttérés apró lépésekkel kezdődik, hangoztatta az országos tiszti főorvos a második Magyar Egészség Piknikán Budapesten. Oroszi Beatrix, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége által második alkalommal megrendezett eseményen azt mondta, nem a tökéletességre kell törekedni, apró lépésekkel is lehet az egészségünkre figyelni. Azzal, hogy mennyit alszunk, hogy a cukros üdítő helyett vizet iszunk, autó helyett gyalogjárunk, kérjük-e a védőoltást, vagy elmegyünk-e a szűrővizsgálatra. 2030-ra minden tizedik ember rendszeresen AI ügynökökkel vásárolhat és fizethet. A jövő kutatók előrejelzése szerint ekkorra AI ügynököket használ majd a vásárlók többsége, hogy azok a nevükben vásároljanak, derült ki a Mastercard legfrissebb jelentéséből. Az MTI-nek küldött jelentés szerint a jövőben a mindennapok részévé válhatnak az olyan AI alapú ügynökök, amelyek képesek lealkudni az árat, továbbá az olyan okos órák és okos gyűrűk, amelyek megmutatják, hogy teljesítenek a megvásárolt termékek az értékesítés után. A szaudi korona herceg telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, katonai beavatkozást kérve a jemeni húszi fegyveresek előrenyomulásának megállítása érdekében, közölték amerikai tisztségviselők. A szaudi kormányfő 24 órán belül kétszer is egyeztetett telefonon az amerikai elnökkel, akit utára adta, hogy a kormányának jelenleg nincsenek tervei a közvetlen beavatkozásra az Irán által támogatott és Jemen egy részét uraló lázadó csoport ellen.
3: Sporthírek.
1: Idegenben léptek pályára a körmendi labdarúgó csapatok. A körmendi FC az első osztályú vasi bajnokság 5. fordulójában a Szentgotthárdi VS ellen 0-0-ás döntetlent játszott szombaton. A megyei másodosztályú bajnokság hétvégi fordulójában a Tuti Textil Körmend VS-e a Bajánsanyi vendégeként 2-0-ás győzelemmel térhetett haza.
3: Időjárás jelentés.
1: Ma egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat, délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél, délután 21 fokot mérhetünk.
3: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

0: ilyenek a hajcsatok. Fiúk a lányokra, bátran itt most hajtsatok. Kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: 99.8 Körmend FM. Ráthangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra elérhető a gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés Szombathelyen. Több újabb körmendi helyszínen is az aszbeszt jelenlétét mutatták ki. A védett erdőkben továbbra is tilos lesz a kitermelés a szociális tűzifához. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra elérhető a gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés a Vasvármegyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórház 11-es Huszár úti telephelyén, közölte az intézmény. A rendelés elérhetőségeiről és a rendelési időről a kórház honlapján található részletes információ. A gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés május 5-től szünetelt ideiglenesen. Az átmeneti időszakban a kórház ellátási területéről érkező betegek kezelésére más intézményeket jelöltek ki. Több újabb körmendi helyszínen is az aszbeszt jelenlétét mutatták ki a kőzúzalékból vett minták vizsgálatai, közölte dr. Szabó Barna polgármester a település közösségi oldalán. Bogács Mónika információi következnek.
2: Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint 11 új helyszínen rendeltek meg mintavételt. Az eredmények alapján nem igazoltak aszbeszt tartalmat a Kodály Zoltán utca útburkolatán és útpatkáján, a Mónus Illés utcai parkolóban, a 208 lakásos társasház és a kutya futtató közötti parkolóban, valamint a Prímás utca útburkolatának 4 új mérési pontján. Aszbeszt jelenlétét igazolta ugyanakkor a nem reprezentatív vizsgálat a Teleki utca zuzalékos szakaszán, az Olcsai Kis Zoltán téli belső parkolóban, az Esze Tamás utcai autóleállónál, a Mátyás Király utca rövid, zúzalékolt szakaszán, a Bercsényi utca déli útpatkáján, a Mátyás Király utcai óvoda és bölcsöde parkolójában, valamint a Rákóczi utca és a Dózsa György utca közötti park pergolás pihenője körüli sétányon. Ezeken a területeken a helyszínek jellege miatt kisebb az aszbeszt levegőbe jutásának esélye, mivel jellemzően zsákutcáról, parkolóról, útpatkáról vagy gyalogútról van szó, ahol nincs nagyobb sebességű gépjárműforgalom. Az érintett területek ideiglenes kezelésére a város speciális kalciumklorid oldattal történő permetezést rendelt meg. Dr. Szabó Barna szerint a kezelés hónapokra megakadályozhatja az aszbeszt rostok levegőbe kerülését, és a következő vizsgálatokig átmeneti megoldást jelenthet. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság feladata lesz a lehetséges végleges megoldások szakmai kidolgozása. Dr. Szabó Barna közlése szerint ezek ismeretében a szeptemberi képviselőtestületi ülésre előterjesztést készít. A városvezető jelezte, hogy az ügyben a további fejleményekről is tájékoztatják a lakosságot.
1: Új tagokat vár a körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ idősek nappali ellátása által működtetett körmendi idősek harmóniájainak kar. A közösséghez való csatlakozáshoz nem szükséges profi énekesi tudás vagy kottaolvasási ismeret. Az énekkar elsősorban azoknak kínál lehetőséget, akik szeretnének közösséghez tartozni, társaságban tölteni az időt és együtt énekelni. Az érdeklődők Köncöl Brigittánál jelentkezhetnek a Kossuth Lajos utca 26 szám alatti irodában. Lakóház gyulladt ki Oszkón a Kossuth utcában, közölte a katasztrófavédelem. A tájékoztatás szerint az ingatlan egyik mintegy 15 négyzetméteres szobájában keletkezett tűz, amely teljesen kiégett. A lángok átterjedtek az épület tetőszerkezetére, és mintegy 10 négyzetméteren az előteret is érintették. A tüzet a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók lantották el. Az Aegis Körmend 79-74-re legyőzte a szlovén első osztályú Skopje Loka csapatát szombaton felkészülési kosárlabda mérkőzésen. A Rába partiak az első félidőben magabiztos játékot mutattak, és a nagy szünetre 46-27-es előnyt szereztek. A szlovén együttes a második félidőben felzárkózott, így a találkozó végül szorosabbá vált, de a körmendiek megőrizték előnyüket. Védett erdőkben továbbra is tilos lesz a kitermelés a szociális tűzifához. Az állami erdőgazdaságok a szükséges fakitermelést a nem védett területeken, a rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkben végzik, miközben a védett és legértékesebb erdőállományokban továbbra is tiltott lesz a kitermelés, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László ismertette, az állami erdészetek évente csaknem 4 millió köbmétert fát termelnek ki, ennek mintegy fele tűzifa. A kivágott mennyiség az idén nem változik, viszont a kormány megduplázza a szociális tűzifa támogatását. Szombaton felavatták a Halhatatlanok Társulata idén megszavazott 8 új tagja, Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színész, Pászt Júlia és Rozsos István operaénekes, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész lábnyomát Budapesten. Az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán tartott ünnepségen Rónai Egon, a Halhatatlanok Társulata Alapítvány kuratóriumi tagja, a rendezvény műsorvezetője kiemelte, az elmúlt 30 évben a Halhatatlanok Társulata a minőség egyik oszlopa volt. Kiszáradás fenyegeti Bosznia-Hercegovina egyik legértékesebb mocsárvidékét. Súlyos vízhiánnyal küzd a dél-boszniai természetvédelmi terület, ahol a tartósan magas hőmérséklet és a csapadék hiány miatt a mocsárvidék egyes részei szinte teljesen kiszáradtak, közölte a területet kezelő állami vállalat. Ez a térség egyik legértékesebb vízes élőhelye, a területnek gazdag a növényes állatvilága és fontos pihenő és táplálkozó helye a vonuló madaraknak.
0: Sporthírek.
1: A magyar kajakosok és kenusok mind a 4 szakágban maximális versenyzőt nevezhetnének a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, legalábbis a kvalifikációs időszak első felében elért eredményeik alapján. A kvalifikációs időszak április 20-án indul és 2027. december 31-ig tart, illetve 10 világversenyből áll.
0: Időjárás jelentés.
1: Majd legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat, délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél, délután 21 fokot mérhetünk.

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Keddig lezárják a 7 emeletes tömbelsőt a Zrínyi Miklós utca felől. A most gázveszélyére figyelmeztet a Vasi Katasztrófavédelem. 2030-ra minden 10. ember rendszeresen AI ügynökkel vásárolhat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Keddig lezárják a 7 emeletes tömbelsőt a Zrínyi Miklós utca felől. Szennyvíz csatorna javítási munkálatok miatt keddig lezárják a 7 emeletes tömbelsőt a Zrínyi Miklós utca irányából. A tájékoztatás szerint a kivitelezés várhatóan legfeljebb 2 napig tart. Amennyiben a javítási munkálatokkal a kivitelező korábban végez, a lezárást feloldják, és a forgalmat is elő visszaállítják. A lezárás ideje alatt a területet autóval a lakók nem tudják sem megközelíteni, sem pedig elhagyni. Dinamikus, szenzoros, integrációs terápiás foglalkozások is indulnak Körmenden. Ősszel induló ingyenes terápiás és fejlesztő foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vas megyei Pedagógiai Szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az ajánlatok között szerepelnek a dinamikus, szenzoros, integrációs terápiás foglalkozások is, mondta el Lakosiné Dobroni Zsuzsa, tagintézményvezető.
2: A DSIT terápia, ez tulajdonképpen a dinamikus, szenzoros, integrációs terápia rövidítése, és a plakáton is jól látható, hogy milyen eszközökkel, milyen fejlesztő eszközökkel történik a fejlesztés. Itt tudnivaló az, hogy a tapintás egyensúlyérzékelés ingerlésén keresztül egy magasabb idegrendszeri integrációs szintre jutnak a gyerekek. Ez is, mint mindegyik terápiánk,

0: hiába bekapcsolódhat a kisgyermek.
1: Az ősz a szüret időszaka, Vas megyében is sok gazda foglalkozik szőlőtermesztéssel, borkészítéssel. A boros pincék azonban veszélyt is jelenthetnek, különösen közvetlenül a szüret a szőlőpréselés után, mondta Balog Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvívője, aki a mustgáz veszélyeiről részletesebben is beszélt.
2: Fontos azt tudni, hogy maga a széndioxid az nem veszélyes, azonban másfélszer nehezebb az oxigénnél, és ezért szoktuk azt mondani, hogy egy pincéből könnyedén kiszoríthatja az oxigént, ezért, hogyha valaki oda lemegy, akkor ugye az veszélyes lehet. Először émelygés, hányinger, fejfájásra figyelhet fel, majd aztán eszméletvesztés, fulladáshoz is vezethet ennek a belégzése. Ezért szoktuk elmondani, hogy ajánljuk a széndioxid érzékelő beszerzését, aki pedig nem teheti meg, hogy egy ilyen készüléket vásároljon, annak a hagyományos módszert ajánljuk, ez pedig a gyertyás módszer, ami azt jelenti, hogy lábmagasságban kell bejutatni a pincébe a gyertyát, amelynek, hogyha elalszik a lángja, akkor az azt jelzi, hogy ugye mustgáz van ott a levegőben, de szigorúan tilos lemenni.
1: Végső búcsút vettek Szilvágyi Tibortól, Vasvár korábbi rendőrkapitányától, aki több mint egy évtizeden át dolgozott a város közbiztonságáért. Vezetése alatt jelentősen javult a város közbiztonsági helyzete, a közszolgálatát nyugdíjba vonulása után is folytatta, a Hegyhátvidék Vagyonvédelmi Közalapítvány kuratóriumi elnökeként továbbra is aktívan dolgozott. Az egészségmegőrzés, az egészséges életmódra áttérés apró lépésekkel kezdődik, hangoztatta az országos tiszti főorvos a második Magyar Egészség Piknikán Budapesten. Oroszi Beatrix, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége által második alkalommal megrendezett eseményen azt mondta, nem a tökéletességre kell törekedni, apró lépésekkel is lehet az egészségünkre figyelni. Azzal, hogy mennyit alszunk, hogy a cukros üdítő helyett vizet iszunk, autó helyett gyalogjárunk, kérjük-e a védőoltást, vagy elmegyünk-e a szűrővizsgálatra. 2030-ra minden tizedik ember rendszeresen AI ügynökökkel vásárolhat és fizethet. A jövő kutatók előrejelzése szerint ekkorra AI ügynököket használ majd a vásárlók többsége, hogy azok a nevükben vásároljanak, derült ki a Mastercard legfrissebb jelentéséből. Az MT-nek küldött jelentés szerint a jövőben a mindennapok részévé válhatnak az olyan AI alapú ügynökök, amelyek képesek lealkudni az árat, továbbá az olyan okos órák és okos gyűrűk, amelyek megmutatják, hogy teljesítenek a megvásárolt termékek az értékesítés után. A szaudi korona herceg telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, katonai beavatkozást kérve a jemeni húszi fegyveresek előrenyomulásának megállítása érdekében, közölték amerikai tisztségviselők. A szaudi kormányfő 24 órán belül kétszer is egyeztetett telefonon az amerikai elnökkel, akit utára adta, hogy a kormányának jelenleg nincsenek tervei a közvetlen beavatkozásra az Irán által támogatott és Jemen egy részét uraló lázadó csoport ellen.
3: Sporthírek.
1: Idegenben léptek pályára a körmendi labdarúgó csapatok. A körmendi FC az első osztályú vasi bajnokság 5. fordulójában a Szentgotthárdi VS ellen 0-0-ás döntetlent játszott szombaton. A megyei másodosztályú bajnokság hétvégi fordulójában a Tuti Textil Körmend VS-e a Bajánsanyi vendégeként 2-0-ás győzelemmel térhetett haza.
3: Időjárás jelentés.
1: Ma egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat, délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél, délután 21 fokot mérhetünk.
3: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ezt a részemet még nem ismered. Bennem a szendek is gyere.

0: Görmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Újra elérhető a gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés Szombathelyen. Több újabb körmendi helyszínen is az aszbeszt jelenlétét mutatták ki. A védett erdőkben továbbra is tilos lesz a kitermelés a szociális tűzifához. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra elérhető a gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés a Vasvármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 11-es Huszár úti telepején, közölte az intézmény. A rendelés elérhetőségeiről és a rendelési időről a kórház honlapján található részletes információ. A gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés május 5-től szünetelt ideiglenesen. Az átmeneti időszakban a kórház ellátási területéről érkező betegek kezelésére más intézményeket jelöltek ki. Több újabb körmendi helyszínen is az aszbeszt jelenlétét mutatták ki a kőzúzalékból vett minták vizsgálatai, közölte dr. Szabó Barna polgármester a település közösségi oldalán. Bogács Mónika információi következnek.
2: Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint 11 új helyszínen rendeltek meg mintavételt. Az eredmények alapján nem igazoltak az aszbeszt tartalmat a Kodály Zoltán utca útburkolatán és útpatkáján, a Mónus Illés utcai parkolóban, a 208 lakásos társasház és a kutya futtató közötti parkolóban, valamint a Prímás utca útburkolatának 4 új mérési pontján. Az aszbeszt jelenlétét igazolta ugyanakkor a nem reprezentatív vizsgálat a Teleki utca zuzalékos szakaszában, aztán az Olcsai Kis Zoltán téli belső parkolóban, az Esze Tamás utcai autóleállónál, a Mátyás Király utca rövid, zúzalékolt szakaszán, a Bercsényi utca déli útpatkáján, a Mátyás Király utcai óvoda és bölcsöde parkolójában, valamint a Rákóczi utca és a Dózsa György utca közötti park pergolás pihenője körüli sétányon. Ezeken a területeken a helyszínek jellege miatt kisebb az aszbeszt levegőbe jutásának esélye, mivel jellemzően zsákutcáról, parkolóról, útpatkáról vagy gyalogútról van szó, ahol nincs nagyobb sebességű gépjárműforgalom. Az érintett területek ideiglenes kezelésére a város speciális kalciumklorid oldattal történő permetezést rendelt meg. Dr. Szabó Barna szerint a kezelés hónapokra megakadályozhatja az aszbeszt rostok levegőbe kerülését, és a következő vizsgálatokig átmeneti megoldást jelenthet. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság feladata lesz a lehetséges végleges megoldások szakmai kidolgozása. Dr. Szabó Barna közlése szerint ezek ismeretében a szeptemberi képviselőtestületi ülésre előterjesztést készít. A városvezető jelezte, hogy az ügyben a további fejleményekről is tájékoztatják a lakosságot.
1: Új tagokat vár a körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ idősek nappali ellátása által működtetett körmendi idősek harmóniája énekkar. A közösséghez való csatlakozáshoz nem szükséges profi énekesi tudás vagy kottaolvasási ismeret. Az énekkar elsősorban azoknak kínál lehetőséget, akik szeretnének közösséghez tartozni, társaságban tölteni az időt és együtt énekelni. Az érdeklődők Könczöl Brigittánál jelentkezhetnek a Kossuth Lajos utca 26 szám alatti irodában. Lakóház gyulladt ki Oszkón a Kossuth utcában, közölte a katasztrófavédelem. A tájékoztatás szerint az ingatlan egyik mintegy 15 négyzetméteres szobájában keletkezett tűz, amely teljesen kiégett. A lángok átterjedtek az épület tetőszerkezetére, és mintegy 10 négyzetméteren az előteret is érintették. A tüzet a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók öntötték el. Az Aegis Körmend 79-74-re legyőzte a szlovén első osztályú Skopje Loka csapatát szombaton felkészülési kosárlabda mérkőzésen. A Rába partiak az első félidőben magabiztos játékot mutattak, és a nagy szünetre 46-27-es előnyt szereztek. A szlovén együttes a második félidőben felzárkózott, így a találkozó végül szorosabbá vált, de a körmendiek megőrizték előnyüket. Védett erdőkben továbbra is tilos lesz a kitermelés a szociális tűzifához. Az állami erdőgazdaságok a szükséges fakitermelést a nem védett területeken, a rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkben végzik, miközben a védett és legértékesebb erdőállományokban továbbra is tiltott lesz a kitermelés, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László ismertette, az állami erdészetek évente csaknem 4 millió köbmétert fát termelnek ki, ennek mintegy fele tűzifa. A kivágott mennyiség az idén nem változik, viszont a kormány megduplázza a szociális tűzifa támogatását. Szombaton felavatták a Halhatatlanok Társulata idén megszavazott 8 új tagja, Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színész, Pászt Júlia és Rozsas István operaénekes, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész lábnyomát Budapesten. Az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán tartott ünnepségen Rónai Egon, a Halhatatlanok Társulata Alapítvány kuratóriumi tagja, a rendezvény műsorvezetője kiemelte, az elmúlt 30 évben a Halhatatlanok Társulata a minőség egyik oszlopa volt. Kiszáradás fenyegeti Bosznia-Hercegovina egyik legértékesebb mocsárvidékét. Súlyos vízhiánnyal küzd a dél-boszniai természetvédelmi terület, ahol a tartósan magas hőmérséklet és a csapadék hiány miatt a mocsárvidék egyes részei szinte teljesen kiszáradtak, közölte a területet kezelő állami vállalat. Ez a térség egyik legértékesebb vizes élőhelye, a területnek gazdag a növényes állatvilága és fontos pihenő és táplálkozó helye a vonuló madaraknak.
0: Sporthírek.
1: A magyar kajakosok és kenusok mind a 4 szakágban maximális versenyzőt nevezhetnének a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, legalábbis a kvalifikációs időszak első felében elért eredményeik alapján. A kvalifikációs időszak április 20-án indul és 2027. december 31-ig tart, illetve 10 világversenyből áll.
0: Időjárás jelentés.
1: Majd legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat, délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél, délután 21 fokot mérhetünk.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Keddig lezárják a hétemeletes tömbelsőt a Zrínyi Miklós utca felől. A most gázveszélyére figyelmeztet a Vasi Katasztrófa Védelem. 2030-ra minden tizedik ember rendszeresen AI ügynökkel vásárolhat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Keddig lezárják a hétemeletes tömbelsőt a Zrínyi Miklós utca felől. Szennyvíz csatorna javítási munkálatok miatt keddig lezárják a hétemeletes tömbelsőt a Zrínyi Miklós utca irányából. A tájékoztatás szerint a kivitelezés várhatóan legfeljebb 2 napig tart. Amennyiben a javítási munkálatokkal a kivitelező korábban végez, a lezárást feloldják, és a forgalmat is elő visszaállítják. A lezárás ideje alatt a területet autóval a lakók nem tudják sem megközelíteni, sem pedig elhagyni. Dinamikus, szenzoros, integrációs terápiás foglalkozások is indulnak Körmende. Ősszel induló ingyenes terápiás és fejlesztő foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vas megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az ajánlatok között szerepelnek a dinamikus, szenzoros, integrációs terápiás foglalkozások is, mondta el Lakosiné Dobroni Zsuzsa, tagintézményvezető.
2: A DSIT terápia, ez tulajdonképpen a dinamikus, szenzoros, integrációs terápia rövidítése, és a plakáton is jól látható, hogy milyen eszközökkel, milyen fejlesztő eszközökkel történik a fejlesztés. Itt tudnivaló az, hogy a tapintás egyensúly érzékelés ingerlésén keresztül egy magasabb idegrendszeri integrációs szintre jutnak a gyerekek. Ez is, mint mindegyik terápiánk, egy állapot

0: hova bekapcsolódhat a kisgyermek.
1: Az ősz a szüret időszaka, Vas megyében is sok gazda foglalkozik szőlőtermesztéssel, borkészítéssel. A boros pincék azonban veszélyt is jelenthetnek, különösen közvetlenül a szüret a szőlőpréselés után, mondta Balog Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvívője, aki a mustgáz veszélyeiről részletesebben is beszélt.
2: Fontos azt tudni, hogy maga a széndioxid az nem veszélyes, azonban másfélszer nehezebb az oxigénnél, és ezért szoktuk azt mondani, hogy egy pincéből könnyedén kiszoríthatja az oxigént, ezért, hogyha valaki oda lemegy, akkor ugye az veszélyes lehet. Először émelygés, hányinger, fejfájásra figyelhet fel, majd aztán eszméletvesztés, fulladáshoz is vezethet ennek a belégzése. Ezért szoktuk elmondani, hogy ajánljuk a széndioxid érzékelő beszerzését, aki pedig nem teheti meg, hogy egy ilyen készüléket vásároljon, annak a hagyományos módszert ajánljuk, ez pedig a gyertyás módszer, ami azt jelenti, hogy lábmagasságban kell bejutatni a pincébe a gyertyát, amelynek, hogyha elalszik a lángja, akkor az azt jelzi, hogy ugye mustgáz van ott a levegőben, de szigorúan tilos lemenni.
1: Végső búcsút vettek Szilvágyi Tibortól, Vasvár korábbi rendőrkapitányától, aki több mint egy évtizeden át dolgozott a város közbiztonságáért. Vezetése alatt jelentősen javult a város közbiztonsági helyzete, a közszolgálatát nyugdíjba vonulása után is folytatta, a Hegyhátvidék Vagyonvédelmi Közalapítvány kuratóriumi elnökeként továbbra is aktívan dolgozott. Az egészségmegőrzés, az egészséges életmódra áttérés apró lépésekkel kezdődik, hangoztatta az országos tiszti főorvos a második Magyar Egészség Piknikán Budapesten. Oroszi Beatrix, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége által második alkalommal megrendezett eseményen azt mondta, nem a tökéletességre kell törekedni, apró lépésekkel is lehet az egészségünkre figyelni. Azzal, hogy mennyit alszunk, hogy a cukros üdítő helyett vizet iszunk, autó helyett gyalogjárunk, kérjük-e a védőoltást, vagy elmegyünk-e a szűrővizsgálatra. 2030-ra minden tizedik ember rendszeresen AI ügynökökkel vásárolhat és fizethet. A jövő kutatók előrejelzése szerint ekkorra AI ügynököket használ majd a vásárlók többsége, hogy azok a nevükben vásároljanak, derült ki a Mastercard legfrissebb jelentéséből. Az MT-nek küldött jelentés szerint a jövőben a mindennapok részévé válhatnak az olyan AI alapú ügynökök, amelyek képesek lealkudni az árat, továbbá az olyan okos órák és okos gyűrűk, amelyek megmutatják, hogy teljesítenek a megvásárolt termékek az értékesítés után. A szaúdi korona herceg telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, katonai beavatkozást kérve a jemeni húszi fegyveresek előrenyomulásának megállítása érdekében, közölték amerikai tisztségviselők. A szaúdi kormányfő 24 órán belül kétszer is egyeztetett telefonon az amerikai elnökkel, akit utára adta, hogy a kormányának jelenleg nincsenek tervei a közvetlen beavatkozásra az Irán által támogatott és Jemen egy részét uraló lázadó csoport ellen.
3: Sporthírek.
1: Idegenben léptek pályára a körmendi labdarúgó csapatok. A körmendi FC az első osztályú vasi bajnokság 5. fordulójában a Szentgotthárdi VS ellen 0-0-ás döntetlent játszott szombaton. A megyei másodosztályú bajnokság hétvégi fordulójában a Tuti Textil Körmend VS-e a Bajánsenye vendégeként 2-0-ás győzelemmel térhetett haza.
3: Időjárás jelentés.
1: Majd legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat, délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél, délután 21 fokot mérhetünk.
3: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra elérhető a gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés Szombathelyen. Több újabb körmendi helyszínen is az aszbeszt jelenlétét mutatták ki. A védett erdőkben továbbra is tilos lesz a kitermelés a szociális tűzifához. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra elérhető a gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés a Vasvármegyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórház 11-es Huszár úti telephelyén, közölte az intézmény. A rendelés elérhetőségeiről és a rendelési időről a kórház honlapján található részletes információ. A gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés május 5-től szünetelt ideiglenesen. Az átmeneti időszakban a kórház ellátási területéről érkező betegek kezelésére más intézményeket jelöltek ki. Több újabb körmendi helyszínen is az aszbeszt jelenlétét mutatták ki a kőzúzalékból vett minták vizsgálatai, közölte dr. Szabó Barna polgármester a település közösségi oldalán. Bogács Mónika információi következnek.
2: Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint 11 új helyszínen rendeltek meg mintavételt. Az eredmények alapján nem igazoltak aszbeszt tartalmat a Kodály Zoltán utca útburkolatán és útpatkáján, a Mónus Illés utcai parkolóban, a 208 lakásos társasház és a kutya futtató közötti parkolóban, valamint a Prímás utca útburkolatának 4 új mérési pontján. Aszbeszt jelenlétét igazolta ugyanakkor a nem reprezentatív vizsgálat a Teleki utca zuzalékos szakaszán, az Olcsai Kis Zoltán téli belső parkolóban, az Esze Tamás utcai autóleállónál, a Mátyás Király utca rövid zúzalékolt szakaszán, a Bercsényi utca déli útpatkáján, a Mátyás Király utcai óvoda és bölcsöde parkolójában, valamint a Rákóczi utca és a Dózsa György utca közötti park pergolás pihenője körüli sétányon. Ezeken a területeken a helyszínek jellege miatt kisebb az aszbeszt levegőbe jutásának esélye, mivel jellemzően zsákutcáról, parkolóról, útpatkáról vagy gyalogútról van szó, ahol nincs nagyobb sebességű gépjárműforgalom. Az érintett területek ideiglenes kezelésére a város speciális kalciumklorid oldattal történő permetezést rendelt meg. Dr. Szabó Barna szerint a kezelés hónapokra megakadályozhatja az aszbeszt rostok levegőbe kerülését, és a következő vizsgálatokig átmeneti megoldást jelenthet. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság feladata lesz a lehetséges végleges megoldások szakmai kidolgozása. Dr. Szabó Barna közlése szerint ezek ismeretében a szeptemberi képviselőtestületi ülésre előterjesztést készít. A városvezető jelezte, hogy az ügyben a további fejleményekről is tájékoztatják a lakosságot.
1: Új tagokat vár a körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ idősek nappali ellátása által működtetett körmendi idősek harmóniája énekkar. A közösséghez való csatlakozáshoz nem szükséges profi énekesi tudás vagy kottaolvasási ismeret. Az énekkar elsősorban azoknak kínál lehetőséget, akik szeretnének közösséghez tartozni, társaságban tölteni az időt és együtt énekelni. Az érdeklődők Könczöl Brigittánál jelentkezhetnek a Kossuth Lajos utca 26 szám alatti irodában. Lakóház gyulladt ki Oszkón a Kossuth utcában, közölte a katasztrófavédelem. A tájékoztatás szerint az ingatlan egyik mintegy 15 négyzetméteres szobájában keletkezett tűz, amely teljesen kiégett. A lángok átterjedtek az épület tetőszerkezetére, és mintegy 10 négyzetméteren az előteret is érintették. A tüzet a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók lontották el. Az Aegis Körmend 79-74-re legyőzte a szlovén első osztályú Skopje-Loka csapatát szombaton felkészülési kosárlabda mérkőzésen. A Rába partiak az első félidőben magabiztos játékot mutattak, és a nagy szünetre 46-27-es előnyt szereztek. A szlovén együttes a második félidőben felzárkózott, így a találkozó végül szorosabbá vált, de a körmendiek megőrizték előnyüket. Védett erdőkben továbbra is tilos lesz a kitermelés a szociális tűzifához. Az állami erdőgazdaságok a szükséges fakitermelést a nem védett területeken, a rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkben végzik, miközben a védett és legértékesebb erdőállományokban továbbra is tiltott lesz a kitermelés, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László ismertette, az állami erdészetek évente csak nem 4 millió köbmétert fát termelnek ki, ennek mintegy fele tűzifa. A kivágott mennyiség az idén nem változik, viszont a kormány megduplázza a szociális tűzifa támogatását. Szombaton felavatták a Halhatatlanok Társulata idén megszavazott 8 új tagja, Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színész, Pászt Júlia és Rozsas István operaénekes, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész lábnyomát Budapesten. Az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán tartott ünnepségen Rónai Egon, a Halhatatlanok Társulata Alapítvány kuratóriumi tagja, a rendezvény műsorvezetője kiemelte, az elmúlt 30 évben a Halhatatlanok Társulata a minőség egyik oszlopa volt. Kiszáradás fenyegeti Bosznia-Hercegovina egyik legértékesebb mocsárvidékét. Súlyos vízhiánnyal küzd a dél-boszniai természetvédelmi terület, ahol a tartósan magas hőmérséklet és a csapadék hiány miatt a mocsárvidék egyes részei szinte teljesen kiszáradtak, közölte a területet kezelő állami vállalat. Ez a térség egyik legértékesebb vizes élőhelye, a területnek gazdag a növényes állatvilága és fontos pihenő és táplálkozó helye a vonuló madaraknak.
0: Sporthírek.
1: A magyar kajakosok és kenusok mind a négy szakágban maximális versenyzőt nevezhetnének a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, legalábbis a kvalifikációs időszak első felében elért eredményeik alapján. A kvalifikációs időszak április 20-án indul és 2027. december 31-ig tart, illetve 10 világversenyből áll.
0: Időjárás jelentés.
1: Majd legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat, délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél, délután 21 fokot mérhetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodóvásár, őrségi termelői piac. 22. Őrségi Tök Fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizon bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizon bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizon bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
4: Pölöskei, a családi szörp.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Keddig lezárják a hétemeletes tömbelsőt a Zrínyi Miklós utca felől. A mozgás veszélyére figyelmeztet a Vasi Katasztrófa Védelem. 2030-ra minden 10. ember rendszeresen AI ügynökkel vásárolhat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Keddig lezárják a hétemeletes tömbelsőt a Zrínyi Miklós utca felől. Szennyvíz csatorna javítási munkálatok miatt keddig lezárják a hétemeletes tömbelsőt a Zrínyi Miklós utca irányából. A tájékoztatás szerint a kivitelezés várhatóan legfeljebb 2 napig tart. Amennyiben a javítási munkálatokkal a kivitelező korábban végez, a lezárást feloldják és a forgalmat is elő visszaállítják. A lezárás ideje alatt a területet autóval a lakók nem tudják sem megközelíteni, sem pedig elhagyni. Dinamikus, szenzoros, integrációs terápiás foglalkozások is indulnak Körmende. Ősszel induló ingyenes terápiás és fejlesztő foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vas megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az ajánlatok között szerepelnek a dinamikus szenzoros integrációs terápiás foglalkozások is, mondta el Lakosiné Dobroni Zsuzsa, tagintézményvezető.
6: A DSIT terápia, ez tulajdonképpen a dinamikus szenzoros integrációs terápia rövidítése, és a plakáton is jól látható, hogy milyen eszközökkel, milyen fejlesztő eszközökkel történik a fejlesztés. Itt tudnivaló az, hogy a tapintás egyensúlyérzékelés ingerlésén keresztül egy magasabb idegrendszeri integrációs szintre jutnak a gyerekek. Ez is, mint mindegyik terápiánk, egy állapot

0: világába bekapcsolódhat a kisgyermek.
1: Az ősz a szüret időszaka, Vas megyében is sok gazda foglalkozik szőlőtermesztéssel, borkészítéssel. A boros pincék azonban veszélyt is jelenthetnek, különösen közvetlenül a szüret, a szőlőpréselés után, mondta Balogh Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvívője, aki a mustgáz veszélyeiről részletesebben is beszélt.
2: Fontos azt tudni, hogy maga a széndioxid az nem veszélyes, azonban másfélszer nehezebb az oxigénnél, és ezért szoktuk azt mondani, hogy egy pincéből könnyedén kiszoríthatja az oxigént, ezért, hogyha valaki oda lemegy, akkor ugye az veszélyes lehet. Először émelygés, hányinger, fejfájásra figyelhet fel, majd aztán eszméletvesztés, fulladáshoz is vezethet ennek a belégzése. Ezért szoktuk elmondani, hogy ajánljuk a széndioxid érzékelő beszerzését, aki pedig nem teheti meg, hogy egy ilyen készüléket vásároljon, annak a hagyományos módszert ajánljuk, ez pedig a gyertyás módszer, ami azt jelenti, hogy lábmagasságban kell bejutatni a pincébe a gyertyát, amelynek, hogyha elalszik a lángja, akkor az azt jelzi, hogy ugye mustgáz van ott a levegőben, de szigorúan tilos lemenni.
1: Végső búcsút vettek Szilvágyi Tibortól, Vasvár korábbi rendőrkapitányától, aki több mint egy évtizeden át dolgozott a város közbiztonságáért. Vezetése alatt jelentősen javult a város közbiztonsági helyzete, a közszolgálatát nyugdíjba vonulása után is folytatta, a Hegyhátvidék Vagyonvédelmi Közalapítvány kuratóriumi elnökeként továbbra is aktívan dolgozott. Az egészségmegőrzés, az egészséges életmódra áttérés apró lépésekkel kezdődik, hangoztatta az országos tiszti főorvos a második Magyar Egészség Piknikán Budapesten. Oroszi Beatrix, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége által második alkalommal megrendezett eseményen azt mondta, nem a tökéletességre kell törekedni, apró lépésekkel is lehet az egészségünkre figyelni. Azzal, hogy mennyit alszunk, hogy a cukros üdítő helyett vizet iszunk, autó helyett gyalogjárunk, kérjük-e a védőoltást, vagy elmegyünk-e a szűrővizsgálatra. 2030-ra minden tizedik ember rendszeresen AI ügynökökkel vásárolhat és fizethet. A jövő kutatók előrejelzése szerint ekkorra AI ügynököket használ majd a vásárlók többsége, hogy azok a nevükben vásároljanak, derült ki a Mastercard legfrissebb jelentéséből. Az MTI-nek küldött jelentés szerint a jövőben a mindennapok részévé válhatnak az olyan AI alapú ügynökök, amelyek képesek lealkudni az árat, továbbá az olyan okos órák és okos gyűrűk, amelyek megmutatják, hogy teljesítenek a megvásárolt termékek az értékesítés után. A szaúdi korona herceg telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, katonai beavatkozást kérve a jemeni húszi fegyveresek előrenyomulásának megállítása érdekében, közölték amerikai tisztségviselők. A szaúdi kormányfő 24 órán belül kétszer is egyeztetett telefonon az amerikai elnökkel, akit utára adta, hogy a kormányának jelenleg nincsenek tervei a közvetlen beavatkozásra az Irán által támogatott és Jemen egy részét uraló lázadó csoport ellen.
3: Sporthírek.
1: Idegenben léptek pályára a körmendi labdarúgó csapatok. A körmendi FC az első osztályú vasi bajnokság 5. fordulójában a Szentgotthárdi VS ellen 0-0-ás döntetlent játszott szombaton. A megyei másodosztályú bajnokság hétvégi fordulójában a Tuti Textil Körmend VS-e a Bajánsanyi vendégeként 2-0-ás győzelemmel térhetett haza.
3: Időjárás jelentés.
1: Majd legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat, délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél, délután 21 fokot mérhetünk.
3: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend. Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Hazai turmix.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra elérhető a gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés Szombathelyen. Több újabb körmendi helyszínen is az aszbeszt jelenlétét mutatták ki. A védett erdőkben továbbra is tilos lesz a kitermelés a szociális tűzifához. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra elérhető a gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés a Vasvármegyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórház 11-es Huszár úti telepején, közölte az intézmény. A rendelés elérhetőségeiről és a rendelési időről a kórház honlapján található részletes információ. A gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés május 5-től szünetelt ideiglenesen. Az átmeneti időszakban a kórház ellátási területéről érkező betegek kezelésére más intézményeket jelöltek ki. Több újabb körmendi helyszínen is az aszbeszt jelenlétét mutatták ki a kőzúzalékból vett minták vizsgálatai, közölte dr. Szabó Barna polgármester a település közösségi oldalán. Pogács Mónika információi következnek.
2: Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint 11 új helyszínen rendeltek meg mintavételt. Az eredmények alapján nem igazoltak az aszbeszt tartalmat a Kodály Zoltán utca útburkolatán és útpatkáján, a Mónus Illés utcai parkolóban, a 208 lakásos társasház és a kutya futtató közötti parkolóban, valamint a Prímás utca útburkolatának 4 új mérési pontján. Az aszbeszt jelenlétét igazolta ugyanakkor a nem reprezentatív vizsgálat a Teleki utca zuzalékos szakaszában, aztán az Olcsai Kis Zoltán téli belső parkolóban, az Esze Tamás utcai autóleállónál, a Mátyás Király utca rövid, zúzalékolt szakaszán, a Bercsényi utca déli útpatkáján, a Mátyás Király utcai óvoda és bölcsöde parkolójában, valamint a Rákóczi utca és a Dózsa-György utca közötti parkpergolás pihenője körüli sétányon. Ezeken a területeken a helyszínek jellege miatt kisebb az aszbeszt levegőbe jutásának esélye, mivel jellemzően zsákutcáról, parkolóról, útpatkáról vagy gyalogútról van szó, ahol nincs nagyobb sebességű gépjárműforgalom. Az érintett területek ideiglenes kezelésére a város speciális kalciumklorid oldattal történő permetezést rendelt meg. Dr. Szabó Barna szerint a kezelés hónapokra megakadályozhatja az aszbeszt rostok levegőbe kerülését, és a következő vizsgálatokig átmeneti megoldást jelenthet. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság feladata lesz a lehetséges végleges megoldások szakmai kidolgozása. Dr. Szabó Barna közlése szerint ezek ismeretében a szeptemberi képviselőtestületi ülésre előterjesztést készít. A városvezető jelezte, hogy az ügyben a további fejleményekről is tájékoztatják a lakosságot.
1: Új tagokat vár a körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ idősek nappali ellátása által működtetett körmendi idősek harmóniája énekkar. A közösséghez való csatlakozáshoz nem szükséges profi énekesi tudás vagy kottaolvasási ismeret. Az énekkar elsősorban azoknak kínál lehetőséget, akik szeretnének közösséghez tartozni, társaságban tölteni az időt és együtt énekelni. Az érdeklődők Köncöl Brigittánál jelentkezhetnek a Kossuth Lajos utca 26 szám alatti irodában. Lakóház gyulladt ki Oszkón a Kossuth utcában, közölte a katasztrófavédelem. A tájékoztatás szerint az ingatlan egyik mintegy 15 négyzetméteres szobájában keletkezett tűz, amely teljesen kiégett. A lángok átterjedtek az épület tetőszerkezetére, és mintegy 10 négyzetméteren az előteret is érintették. A tüzet a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók öntötték el. Az Aegis Körmend 79-74-re legyőzte a szlovén első osztályú Skopje Loka csapatát szombaton felkészülési kosárlabda mérkőzésen. A Rába partiak az első félidőben magabiztos játékot mutattak, és a nagy szünetre 46-27-es előnyt szereztek. A szlovén együttes a második félidőben felzárkózott, így a találkozó végül szorosabbá vált, de a körmendiek megőrizték előnyüket. Védett erdőkben továbbra is tilos lesz a kitermelés a szociális tűzifához. Az állami erdőgazdaságok a szükséges fakitermelést a nem védett területeken, a rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkben végzik, miközben a védett és legértékesebb erdőállományokban továbbra is tiltott lesz a kitermelés, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László ismertette, az állami erdészetek évente csaknem 4 millió köbmétert fát termelnek ki, ennek mintegy fele tűzifa. A kivágott mennyiség az idén nem változik, viszont a kormány megduplázza a szociális tűzifa támogatását. Szombaton felavatták a Halhatatlanok Társulata idén megszavazott 8 új tagja, Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színész, Pászt Júlia és Rozsas István operaénekes, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész lábnyomát Budapesten. Az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán tartott ünnepségen Rónai Egon, a Halhatatlanok Társulata alapítvány kuratóriumi tagja, a rendezvény műsorvezetője kiemelte, az elmúlt 30 évben a Halhatatlanok Társulata a minőség egyik oszlopa volt. Kiszáradás fenyegeti Bosznia-Hercegovina egyik legértékesebb mocsárvidékét. Súlyos vízhiánnyal küzd a dél-boszniai természetvédelmi terület, ahol a tartósan magas hőmérséklet és a csapadék hiány miatt a mocsárvidék egyes részei szinte teljesen kiszáradtak, közölte a területet kezelő állami vállalat. Ez a térség egyik legértékesebb vizes élőhelye, a területnek gazdag a növényes állatvilága és fontos pihenő és táplálkozó helye a vonuló madaraknak.
0: Sporthírek.
1: A magyar kajakosok és kenusok mind a 4 szakágban maximális versenyzőt nevezhetnének a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, legalábbis a kvalifikációs időszak első felében elért eredményeik alapján. A kvalifikációs időszak április 20-án indul és 2027. december 31-ig tart, illetve 10 világversenyből áll.
0: Időjárás jelentés.
1: Majd legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat, délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél, délután 21 fokot mérhetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Szép napot mindenkinek, elindult egy újabb hét, egy újabb délután itt a 99.8 hullámhoz. Ma is Tóth Cili vagyok, itt az éterben is egészen 5-ig leszek önökkel, ma is hozok jó kis érdekességeket, hasznos infokat, nem meg persze szólnak a jó zenék. Kelly Minogue, Jada és The Kid Laroi indították az órát, Orishaz és Heather Headley közös

0: közlekedési információk.
1: A mai napon lezárásra került a 7 emeletes tömb belső az Rényi Miklós utca irányából. Szennyvíz csatorna javítási munkálatokat végeznek a szakemberek. A kivitelezés várható ideje legfeljebb 2 nap, amennyiben a javítási munkálatokkal a kivitelező előbb végez, úgy a lezárást előbb is feloldják és a forgalmat visszaállítják. Ezen idő alatt a parkolót nem lehet használni. Kérik a lakosság türelmét és megértését. Így az Rényi Miklós utcába behajtani most a Bástya utca irányába se lehet. Hogyha egyéb közlekedéssel kapcsolatos infójuk van, azt a Körmend FM Facebook üzenetére tudják elküldeni, hogy aki később indul útnak, ő is tudjon tájékozódni akár rajtunk keresztül is. Vezessenek, nagyon óvatosan vigyázzanak magukra és egymásra az utakon.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
3: Pölöskei, a családi szörp.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodóvásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi Tök Fesztivál. Szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
4: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Reklámot hallottak. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Jonas Blue és az Always Be There forgott a 99.8-on és a kellemes őszies időjárás után ma azért hűvösebb reggelre ébredtünk, és a napközbeni hőmérséklet jelenleg is 20-21 fok körül mozog, úgyhogy érdemes azért tényleg rétegesen felöltözni, hogyha elindulnának ma otthonról a délután hátra lévő részében. Holnap viszont úgy tűnik, hogy már visszatér ismét a késő nyári kora őszi időjárás 24-25 fokos maximumokkal, és a hét közepére tovább melegszik még az idő. Előre láthatólag a hét második felére ígérnek nekünk még némi csapadékot a meteorológusok. Szóval itt az ősz, itt van újra, és bizony a kánikulára már nem kell számítani a folytatásban sem. Amire viszont számítani kell, az az, hogy jó zenék szólnak a folytatásban, és hamarosan Kamrad legfrissebb a Hug Yourself érkezik, előttük pedig a 21 Pilots-tól indul Unstressed Out. Jó rádiózást!

Az első óránknak a végéhez érkezünk szép lassan, Lakosi Gabi vált a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat, de ne menjenek nagyon messzire a készülékektől, én jövök vissza a hírek után, folytatjuk a délutánt jó kis érdekességekkel, hasznos infókkal, meg sok-sok jó zenével, és hogyha már jó zenéknél tartunk, akkor Spoon 21 és a Deák érkezik, valamint szól majd John Newman és a Satan. Jó rádiózást!

you, baby. Girl, you done something so bad to me.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Keddig lezárják a 7 emeletes tömbelsőt a Zrínyi Miklós utca felől. A most gázveszélyére figyelmeztet a Vasi Katasztrófavédelem. 2030-ra minden 10. ember rendszeresen AI ügynökkel vásárolhat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Keddig lezárják a 7 emeletes tömbelsőt a Zrínyi Miklós utca felől. Szennyvíz csatorna javítási munkálatok miatt keddig lezárják a 7 emeletes tömbelsőt a Zrínyi Miklós utca irányából. A tájékoztatás szerint a kivitelezés várhatóan legfeljebb 2 napig tart. Amennyiben a javítási munkálatokkal a kivitelezők korábban végez, a lezárást feloldják, és a forgalmat is előbb visszaállítják. A lezárás ideje alatt a területet autóval a lakók nem tudják sem megközelíteni, sem pedig elhagyni. Dinamikus, szenzoros, integrációs terápiás foglalkozások is indulnak Körmenden. Ősszel induló ingyenes terápiás és fejlesztő foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vas megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az ajánlatok között szerepelnek a dinamikus, szenzoros, integrációs terápiás foglalkozások is, mondta el Lakosiné Dobroni Zsuzsa, tagintézményvezető.
2: A DSIT terápia, ez tulajdonképpen a dinamikus, szenzoros, integrációs terápia rövidítése, és a plakáton is jól látható, hogy milyen eszközökkel, milyen fejlesztő eszközökkel történik a fejlesztés. Itt tudnivaló az, hogy a tapintás egyensúlyérzékelés ingerlésén keresztül egy magasabb idegrendszeri integrációs szintre jutnak a gyerekek. Ez is, mint mindegyik terápiánk, egy állapot

0: a jogosultságot, amivel aztán majd a terápiába bekapcsolódhat a kisgyermek.
1: Az ősz a szüret időszaka, Vas megyében is sok gazda foglalkozik szőlőtermesztéssel, borkészítéssel. A boros pincék azonban veszélyt is jelenthetnek, különösen közvetlenül a szüret a szőlőpréselés után, mondta Balog Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvívője, aki a mustgáz veszélyeiről részletesebben is beszélt.
2: Fontos azt tudni, hogy maga a széndioxid az nem veszélyes, azonban másfélszer nehezebb az oxigénnél, és ezért szoktuk azt mondani, hogy egy pincéből könnyedén kiszoríthatja az oxigént, ezért, hogyha valaki oda lemegy, akkor ugye az veszélyes lehet. Először émelygés, hányinger, fejfájásra figyelhet fel, majd aztán eszméletvesztés, fulladáshoz is vezethet ennek a belégzése. Ezért szoktuk elmondani, hogy ajánljuk a széndioxid érzékelő beszerzését, aki pedig nem teheti meg, hogy egy ilyen készüléket vásároljon, annak a hagyományos módszert ajánljuk, ez pedig a gyertyás módszer, ami azt jelenti, hogy lábmagasságban kell bejutatni a pincébe a gyertyát, amelynek, hogyha elalszik a lángja, akkor az azt jelzi, hogy ugye mustgáz van ott a levegőben, de szigorúan tilos lemenni.
1: Végső búcsút vettek Szilvágyi Tibortól, Vasvár korábbi rendőrkapitányától, aki több mint egy évtizeden át dolgozott a város közbiztonságáért. Vezetése alatt jelentősen javult a város közbiztonsági helyzete, a közszolgálatát nyugdíjba vonulása után is folytatta, a Hegyhátvidék Vagyonvédelmi Közalapítvány kuratóriumi elnökeként továbbra is aktívan dolgozott. Az egészségmegőrzés, az egészséges életmódra áttérés apró lépésekkel kezdődik, hangoztatta az országos tiszti főorvos a második Magyar Egészség Piknikán Budapesten. Oroszi Beatrix, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége által második alkalommal megrendezett eseményen azt mondta, nem a tökéletességre kell törekedni, apró lépésekkel is lehet az egészségünkre figyelni. Azzal, hogy mennyit alszunk, hogy a cukros üdítő helyett vizet iszunk, autó helyett gyalogjárunk, kérjük-e a védőoltást, vagy elmegyünk-e a szűrővizsgálatra. 2030-ra minden tizedik ember rendszeresen AI ügynökökkel vásárolhat és fizethet. A jövő kutatók előrejelzése szerint ekkorra AI ügynököket használ majd a vásárlók többsége, hogy azok a nevükben vásároljanak, derült ki a Mastercard legfrissebb jelentéséből. Az MT-nek küldött jelentés szerint a jövőben a mindennapok részévé válhatnak az olyan AI alapú ügynökök, amelyek képesek lealkudni az árat, továbbá az olyan okos órák és okos gyűrűk, amelyek megmutatják, hogy teljesítenek a megvásárolt termékek az értékesítés után. A szaudi korona herceg telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, katonai beavatkozást kérve a jemeni húszi fegyveresek előrenyomulásának megállítása érdekében, közölték amerikai tisztségviselők. A szaudi kormányfő 24 órán belül kétszer is egyeztetett telefonon az amerikai elnökkel, akit utára adta, hogy a kormányának jelenleg nincsenek tervei a közvetlen beavatkozásra az Irán által támogatott és Jemen egy részét uraló lázadó csoport ellen.
3: Sporthírek.
1: Idegenben léptek pályára a körmendi labdarúgó csapatok. A körmendi FC az első osztályú vasi bajnokság 5. fordulójában a Szentgotthárdi VS ellen 0-0-ás döntetlent játszott szombaton. A megyei másodosztályú bajnokság hétvégi fordulójában a Tuti Textil Körmend VS a Bajánsanyi vendégeként 2-0-ás győzelemmel térhetett haza.
3: Időjárás jelentés.
1: Kedden az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak helyenként alakulhat ki kisebb eső, zápor, a legtöbb helyen mérsékelt marad az északnyugati szél, csak kevés helyen fordulhatnak elő élénk széllökések, hajnalra többfelé pára kötképződhet, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva. Körmend FM. Rád hangolva. 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.

0: 99.8. 99.8. Körment rádiója. Ráfangolva.
1: Átfordult az éjszaka, ilyen mámort nem vittem még haza. Jó borból lett ez a szép baba, és a fájdalmába bújt a szép tavasz.

Újra itt vagyunk, folytatódik a délután, a 99.8-on, egy perccel vagyunk, 4:45 után. Én továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem. The Rolling Stones, Barry és Sean Paul, amit Szia indították az órát, Dido klasszikusával megyünk tovább. Stole a White Flag, de itt lesz majd Verép Tomi, tőle pedig bekészítettem a Védőhálót. Jó rádiózást!

0: Kaiser Larson, valamint a She Did It Again című legfrissebb közös forgott a 99.8-on. Emlékszünk még, amikor a TikTok elődje leginkább arról szólt, hogy ismert dalokra tátogunk, táncolunk és rövid pár perces videókat készítünk. Azóta pedig nagyot változott a platform, és a TikTok ma már a zene felfedezésének az egyik fontos helyszíne. Sokszor nem is mi keressük az új zenét, hanem az algoritmus teszi elénk, és ha megtetszik, akkor pillanatok alatt megkereshetjük a teljes dalt valamelyik streaming platformon. Ez pedig a zenészeknek is hatalmas lehetőség, hiszen egy korábban ismeretlen előadó vagy egy régi elfeledett dal is új közönséget találhat. Egyetlen virális videó azonban ma már önmagában kevés. A sikerhez inkább az kell, hogy az előadó személyiség története és a zene mögötti világ is érdekes legyen. Tehát ma a TikTok már nem egyszerűen egy hely, ahol a zenét reklámozzák, hanem sokak számára itt kezdődik maga a zenei felfedezés. Úgyhogy aki használja a TikTokot, akkor számos izgalmas videót találhat, és akár rábukkanhat sok-sok új zenére is.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A jó ár diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó ár diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Indulj el a Tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágd neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
4: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
5: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szent Péter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodóvásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi Tök Fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
6: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
1: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

Tóth Vera és Wolfi, valamint a Szeretem a reggelt szólt a 99.8-on az elmúlt percekben, szeptember 14-én, amikor is a Roxánák ünnepelnek. Isten éltesse valamennyiüket, illetve mindenkit, akinek ehhez a naphoz köthető bármilyen jeles eseménye. És egyébként ma lenne 43 éves Amy Winehouse, a különleges hangú brit énekesnő, rövid pályafutása alatt is maradandót alkotott jazz, soul és R&B hatású dalaival, teljesen egyedi szint hozott a könnyű zenébe. A 2006-os Back to Black című albumával világszerte ismerté vált, és több Grammy-díjat is nyert. Bár Amy Winehouse 2011-ben elhunyt, a dalai azóta is rendszeresen felcsendülnek. Születésnapja alkalmából pedig most az egyik legismertebb felvételével köszöntöm én a mai ünneplőket, következik Our Rehab.

Milo és a My Lucky Day című legfrissebbje forgott nálunk itt a Város Rádiójában a 99.8-on, Lakosi Gabi pedig hamarosan vált itt a stúdióban. Érkeznek a legfontosabb hírek, infók a jó voltából 3-kor, aztán jövök én is vissza, és folytatjuk a délután, hiszen bő 2 órányi időnk van még hátra, és számos jó kis programajánló van még a tarsolyomban, érdemes lesz fülelni és velem tartani, mindezt pedig kiegészítem jó zenékkel. Tartsanak velem a hírek előtt, Elton John, Britney Spears, és a Hold Me Closer szól még rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra elérhető a gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés Szombathelyen. Több újabb körmendi helyszínen is az aszbeszt jelenlétét mutatták ki. A védett erdőkben továbbra is tilos lesz a kitermelés a szociális tűzifához. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra elérhető a gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés a Vasvármegyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórház 11-es Huszár úti telephelyén, közölte az intézmény. A rendelés elérhetőségeiről és a rendelési időről a kórház honlapján található részletes információ. A gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés május 5-től szünetelt ideiglenesen. Az átmeneti időszakban a kórház ellátási területéről érkező betegek kezelésére más intézményeket jelöltek ki. Több újabb körmendi helyszínen is az aszbeszt jelenlétét mutatták ki a kőzúzalékból vett minták vizsgálatai, közölte dr. Szabó Barna polgármester a település közösségi oldalán. Pogács Mónika információi következnek.
2: Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint 11 új helyszínen rendeltek meg mintavételt. Az eredmények alapján nem igazoltak aszbeszt tartalmat a Kodály Zoltán utca útburkolatán és útpatkáján, a Mónus Illés utcai parkolóban, a 208 lakásos társasház és a kutya futtató közötti parkolóban, valamint a Prímás utca útburkolatának 4 új mérési pontján. Aszbeszt jelenlétét igazolta ugyanakkor a nem reprezentatív vizsgálat a Teleki utca zuzalékos szakaszán, az Olcsai Kis Zoltán téli belső parkolóban, az Esze Tamás utcai autóleállónál, a Mátyás Király utca rövid zúzalékolt szakaszán, a Bercsényi utca déli útpatkáján, a Mátyás Király utcai óvoda és bölcsöde parkolójában, valamint a Rákóczi utca és a Dózsa György utca közötti park pergolás pihenője körüli sétányon. Ezeken a területeken a helyszínek jellege miatt kisebb az aszbeszt levegőbe jutásának esélye, mivel jellemzően zsákutcáról, parkolóról, útpatkáról vagy gyalogútról van szó, ahol nincs nagyobb sebességű gépjárműforgalom. Az érintett területek ideiglenes kezelésére a város speciális kalciumklorid oldattal történő permetezést rendelt meg. Dr. Szabó Barna szerint a kezelés hónapokra megakadályozhatja az aszbeszt rostok levegőbe kerülését, és a következő vizsgálatokig átmeneti megoldást jelenthet. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság feladata lesz a lehetséges végleges megoldások szakmai kidolgozása. Dr. Szabó Barna közlése szerint ezek ismeretében a szeptemberi képviselőtestületi ülésre előterjesztést készít. A városvezető jelezte, hogy az ügyben a további fejleményekről is tájékoztatják a lakosságot.
1: Új tagokat vár a körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ idősek nappali ellátása által működtetett körmendi idősek harmóniája énekkar. A közösséghez való csatlakozáshoz nem szükséges profi énekesi tudás vagy kottaolvasási ismeret. Az énekkar elsősorban azoknak kínál lehetőséget, akik szeretnének közösséghez tartozni, társaságban tölteni az időt és együtt énekelni. Az érdeklődők Könczöl Brigittánál jelentkezhetnek a Kossuth Lajos utca 26 szám alatti irodában. Lakóház gyulladt ki Oszkón, a Kossuth utcában, közölte a katasztrófavédelem. A tájékoztatás szerint az ingatlan egyik mintegy 15 négyzetméteres szobájában keletkezett tűz, amely teljesen kiégett. A lángok átterjedtek az épület tetőszerkezetére, és mintegy 10 négyzetméteren az előteret is érintették. A tüzet a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók lantották el. Az Aegis Körmend 79-74-re legyőzte a szlovén első osztályú Skopje Loka csapatát szombaton felkészülési kosárlabda mérkőzésen. A Rába partiak az első félidőben magabiztos játékot mutattak, és a nagy szünetre 46-27-es előnyt szereztek. A szlovén együttes a második félidőben felzárkózott, így a találkozó végül szorosabbá vált, de a körmendiek megőrizték előnyüket. Védett erdőkben továbbra is tilos lesz a kitermelés a szociális tűzifához. Az állami erdőgazdaságok a szükséges fakitermelést a nem védett területeken, a rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkben végzik, miközben a védett és legértékesebb erdőállományokban továbbra is tiltott lesz a kitermelés, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László ismertette, az állami erdészetek évente csaknem 4 millió köbmétert fát termelnek ki, ennek mintegy fele tűzifa. A kivágott mennyiség az idén nem változik, viszont a kormány megduplázza a szociális tűzifa támogatását. Szombaton felavatták a Halhatatlanok Társulata idén megszavazott 8 új tagja, Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színész, Pászti Júlia és Rozsas István operaénekes, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész lábnyomát Budapestre. Az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán tartott ünnepségen Rónai Egon, a Halhatatlanok Társulata alapítvány kuratóriumi tagja, a rendezvény műsorvezetője kiemelte, az elmúlt 30 évben a Halhatatlanok Társulata a minőség egyik oszlopa volt. Kiszáradás fenyegeti Bosznia-Hercegovina egyik legértékesebb mocsárvidékét. Súlyos vízhiánnyal küzd a dél-boszniai természetvédelmi terület, ahol a tartósan magas hőmérséklet és a csapadék hiány miatt a mocsárvidék egyes részei szinte teljesen kiszáradtak, közölte a területet kezelő állami vállalat. Ez a térség egyik legértékesebb vízes élőhelye, a területnek gazdag a növényes állatvilága és fontos pihenő és táplálkozó helye a vonuló madaraknak.
0: Sporthírek.
1: A magyar kajakosok és kenusok mind a négy szakákban maximális versenyzőt nevezhetnének a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, legalábbis a kvalifikációs időszak első felében elért eredményeik alapján. A kvalifikációs időszak április 20-án indul és 2027. december 31-ig tart, illetve 10 világversenyből áll.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak helyenként alakulhat ki kisebb eső, zápor, a legtöbb helyen mérsékelt marad az északnyugati szél, csak kevés helyen fordulhatnak elő élénk széllökések, hajnalra többfelé pára kötképződhet, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

vagyok, folytatódik a délután a 99.80. Szép napot azoknak, akik most kapcsolódnak be, én Tóth Cili vagyok, és egészen 5-ig leszek itt az éterben, ami azt jelenti, hogy már csak alig 2 órányi időnk van hátra. 1 perccel vagyunk 3:45 után, és megyünk tovább a zenék sorában. Cheat Codes és Icon a pop után, Haubestank érkezik, és a The Reason Is You, valamint hozom majd Horváth Tamás tavalyi sikerét is, ez nem más, mint a Cinege jó rádiózást.

0: Körmend FM. Programajánló.
1: Ahogy ígértem, mert az előző óra végén programajánlózunk, ugyanis az előttünk álló héten, illetve hétvégén rengeteg izgalmas program lesz itt a városban. Ezek közt szemezgetek a folytatásban. Váll és nyakfájdalmak típusai, okai és megoldásai címmel folytatódik a Körmendi Paracelsus gyógyszertár előadás sorozata Nyári Sarolta, gyógymatszőr és gerinctréner jóvoltából. A program regisztrációs díjhoz kötött, és a férőhelyek száma is korlátozott, úgyhogy mindenképpen érdemes időben jelezni a részvételt. A gyógyszertár ad helyszínt az előadásnak. Szeptember 16-án, szerdán este 7:30-ra várják az érdeklődőket. Tehát ezúttal a váll és a nyakfájdalmak típusai, annak okai és megoldásai kerülnek a fókuszba a Körmendi Paracelsus gyógyszertárban Nyári Sarolta, gyógymasszőr és gerinctréner jóvoltából. Érdemes ide is ellátogatni, folytatódnak tehát az előadás sorozatok a Körmendi gyógyszertárban. Érdemes nyomon követni az időpontokat. Aztán egy nappal később, szeptember 17-én Orosz Gyuri, Lorán Barnabás és Kertész Ricsi érkezik egy stand-up comedy show-val a Körmendi Batthyány Örökség Központ színház termébe. Este 7 órakor indul a show startja. Lehet vásárolni jegyeket elővételben, de az előadás napján a helyszínen is megvásárolhatják a jegyet. Tehát stand-up comedy show szeptember 17-én Körmenden a Batthyány Örökség Központ színház termében este 7 órától.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva.

Pink és Lily Ellen közös True Love forgott a 99.8-on az elmúlt percekben, a folytatásban Soulmate Király Viktor újdonsága nélküled, itt lesz velünk Shoes és a Won't Forget You című dala, előttük pedig Snoop Dogg, Wiz Khalifa és Bruno Mars közösét indít a múltnak Young, Wild and Free címmel. Jó rádió!

Egy újabb óra végéhez közelítünk, vele együtt pedig Lakosi Gabi ismét hozza majd a legfontosabb híreket, infókat 4 órakor itt a 99.8-on, aztán jövök vissza, folytatjuk a délutánt a mai utolsó órával, úgyhogy nagyon messzire önök sem menjenek a készülékektől, a hírek előtt pedig még a BTS újdonságát pörgetem, ez nem más, mint a Swam. Jó rádiózást! Swam.

0: Körmendi kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do what I want. Love every single

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Keddig lezárják a 7 emeletes tömbelsőt a Zrínyi Miklós utca felől. A most gázveszélyére figyelmeztet a Vasi Katasztrófa Védelem. 2030-ra minden 10. ember rendszeresen AI-ügynökkel vásárolhat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Keddig lezárják a 7 emeletes tömbelsőt a Zrínyi Miklós utca felől. Szennyvíz csatorna javítási munkálatok miatt keddig lezárják a 7 emeletes tömbelsőt a Zrínyi Miklós utca irányából. A tájékoztatás szerint a kivitelezés várhatóan legfeljebb 2 napig tart. Amennyiben a javítási munkálatokkal a kivitelező korábban végez, a lezárást feloldják és a forgalmat is elő visszaállítják. A lezárás ideje alatt a területet autóval a lakók nem tudják sem megközelíteni, sem pedig elhagyni. Dinamikus, szenzoros, integrációs terápiás foglalkozások is indulnak Körmende. Ősszel induló ingyenes terápiás és fejlesztő foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vas megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az ajánlatok között szerepelnek a dinamikus, szenzoros, integrációs terápiás foglalkozások is, mondta el Lakosiné Dobroni Zsuzsa, tagintézményvezető.
2: A DFIT terápia, ez tulajdonképpen a dinamikus, szenzoros, integrációs terápia rövidítése, és a plakáton is jól látható, hogy milyen eszközökkel, milyen fejlesztő eszközökkel történik a fejlesztés. Itt tudnivaló az, hogy a tapintás egyensúly érzékelés ingerlésén keresztül egy magasabb idegrendszeri integrációs szintre jutnak a gyerekek, ez is, mint mindegyik terápiánk, egy állapot

0: magába bekapcsolódhat a kisgyermek.
1: Az ősz a szüret időszaka, Vas megyében is sok gazda foglalkozik szőlőtermesztéssel, borkészítéssel. A boros pincék azonban veszélyt is jelenthetnek, különösen közvetlenül a szüret a szőlőpréselés után, mondta Balog Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvívője, aki a mustgáz veszélyeiről részletesebben is beszélt.
2: Fontos azt tudni, hogy maga a széndioxid az nem veszélyes, azonban másfélszer nehezebb az oxigénnél, és ezért szoktuk azt mondani, hogy egy pincéből könnyedén kiszoríthatja az oxigént, ezért, hogyha valaki oda lemegy, akkor ugye az veszélyes lehet. Először émelygés, hányinger, fejfájásra figyelhet fel, majd aztán eszméletvesztés, fulladáshoz is vezethet ennek a belégzése. Ezért szoktuk elmondani, hogy ajánljuk a széndioxid érzékelő beszerzését, aki pedig nem teheti meg, hogy egy ilyen készüléket vásároljon, annak a hagyományos módszert ajánljuk, ez pedig a gyertyás módszer, ami azt jelenti, hogy lábmagasságban kell bejutatni a pincébe a gyertyát, amelynek, hogyha elalszik a lángja, akkor az azt jelzi, hogy ugye mustgáz van ott a levegőben, de szigorúan tilos lemenni.
1: Végső búcsút vettek Szilvágyi Tibortól, Vasvár korábbi rendőrkapitányától, aki több mint egy évtizeden át dolgozott a város közbiztonságáért. Vezetése alatt jelentősen javult a város közbiztonsági helyzete, a közszolgálatát nyugdíjba vonulása után is folytatta, a Hegyhátvidék vagyonvédelmi közalapítvány kuratóriumi elnökeként továbbra is aktívan dolgozott. Az egészségmegőrzés, az egészséges életmódra áttérés apró lépésekkel kezdődik, hangoztatta az országos tiszti főorvos a második Magyar Egészség Piknikán Budapesten. Oroszi Beatrix, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége által második alkalommal megrendezett eseményen azt mondta, nem a tökéletességre kell törekedni, apró lépésekkel is lehet az egészségünkre figyelni. Azzal, hogy mennyit alszunk, hogy a cukros üdítő helyett vizet iszunk, autó helyett gyalogjárunk, kérjük-e a védőoltást, vagy elmegyünk-e a szűrővizsgálatra. 2030-ra minden tizedik ember rendszeresen AI ügynökökkel vásárolhat és fizethet. A jövő kutatók előrejelzése szerint ekkorra AI ügynököket használ majd a vásárlók többsége, hogy azok a nevükben vásároljanak, derült ki a Mastercard legfrissebb jelentéséből. Az MT-nek küldött jelentés szerint a jövőben a mindennapok részévé válhatnak az olyan AI alapú ügynökök, amelyek képesek lealkudni az árat, továbbá az olyan okos órák és okos gyűrűk, amelyek megmutatják, hogy teljesítenek a megvásárolt termékek az értékesítés után. A szaudi korona herceg telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, katonai beavatkozást kérve a jemeni húszi fegyveresek előrenyomulásának megállítása érdekében, közölték amerikai tisztségviselők. A szaudi kormányfő 24 órán belül kétszer is egyeztetett telefonon az amerikai elnökkel, aki tudtára adta, hogy a kormányának jelenleg nincsenek tervei a közvetlen beavatkozásra az Irán által támogatott és Jemen egy részét uraló lázadó csoport ellen.
3: Sporthírek.
1: Idegenben léptek pályára a körmendi labdarúgó csapatok. A körmendi FC az első osztályú vasi bajnokság 5. fordulójában a Szentgotthárdi VS ellen 0-0-ás döntetlent játszott szombaton. A megyei másodosztályú bajnokság hétvégi fordulójában a Tuti Textil Körmend VS-e a Bajánsanyi vendégeként 2-0-ás győzelemmel térhetett haza.
3: Időjárás jelentés.
1: Kedden az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak helyenként alakulhat ki kisebb eső, zápor, a legtöbb helyen mérsékelt marad az északnyugati szél, csak kevés helyen fordulhatnak elő élénk széllökések, hajnalra többfelé pára kötképződhet, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

délutánunk utolsó óráját is útnak indítottam, pontosan 4:05 van, én Tóth Cili vagyok, továbbra is tartsanak velem. Hozom a jó zenéket a folytatásban is, na meg néhány érdekességet is, köztük azt, hogy a héten mikor is tudják megváltani az idei szezon bérletüket az Aegis Körment kosárcsapat mérkőzéseire, úgyhogy érdemes lesz fülelni, tartsanak velem. Nicki Minaj és Bantu közöse után Elvis Presley és a Jakes a közöse érkezik. Ez nem más, mint a Beatles Conversation. Jó rádiózást!

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

Az Égis Körment kosár csapat közösségi oldalán már láthatók az időpontok, hogy mikor lehet az idei szezonra a bérleteket megvásárolni, illetve meghosszabbítani. Ma este 6 és 8 óra közt ismét lehetőség van személyesen a fő pénztárban megváltani, illetve meghosszabbítani a bérleteket. Legközelebb pedig szerdán, azaz szeptember 16-án tudják ezt megtenni, délelőtt 10-től délig, valamint ugyancsak este 6 órától 8 óráig. Egyébként szezonbérletet vásárolni, illetve hosszabbítani már online is lehet, úgyhogy aki nem szeretne személyesen besétálni a sportcsarnokba, annak érdemes otthonról néhány kattintással elintézni mindezt. A bérletek ára a tavalyihoz képest nem változott, úgyhogy aki szeretne váltani, az megteheti ezekben az időpontokban.

0: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25 per B szám alatt a piacon, a Kráter húsboltban.
3: Indulj el a Tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
5: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. Hey.

első Training Season szólt a 99-80, a folytatásban itt lesz velünk az Earth, Wind & Fire, valamint a September című klasszikusuk. Gwen Stefani is érkezik Used to Love You című sikerével, előttük pedig a The Sign, és a fejest ugrottam szól, ráthangolva.

Szép lassan el is érkezünk a délutánunknak a végéhez. Lakossi Gabi hozza hamarosan a legfontosabb híreket, infókat, pontosan 5-kor, aztán pedig szólnak a folytatásban is a jó zenék. Nekem pedig már csak annyi dolga maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy velem töltötték a mai délutánt. Holnap ismét itt leszek önökkel, jó kis érdekességekkel, hasznos infókkal. Na meg szó lesz arról is, hogy az országos nyitott piac napjához csatlakozott a körmendi piac is. Úgyhogy érdemes lesz fülelni és velünk tartani, hogy milyen jó kis programokkal várják az érdeklődőket szeptember 9-én az immáron 5 éves körmendi piacra. Szóval még egyszer köszönöm, hogy velem voltak ma, további szép estét kívánok mindannyiuknak, és jó rádiózást a folytatásban. Tóth Cili voltam, holnap várom önöket.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend. Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szent Péter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizon bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizon bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizon bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
4: Pölöskei, a családi szörp.
5: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
5: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Újra elérhető a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés Szombathelyen. Több újabb körmendi helyszínen is az azbeszt jelenlétét mutatták ki. A védett erdőkben továbbra is tilos lesz a kitermelés a szociális tűzifához. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra elérhető a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés a Vasvármegyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórház 11-es Huszár úti telephelyén, közölte az intézmény. A rendelés elérhetőségeiről és a rendelési időről a kórház honlapján található részletes információ. A gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés május 5-től szünetelt ideiglenesen. Az átmeneti időszakban a kórház ellátási területéről érkező betegek kezelésére más intézményeket jelöltek ki. Több újabb körmendi helyszínen is az azbeszt jelenlétét mutatták ki a kőzúzalékból vett minták vizsgálatai, közölte dr. Szabó Barna polgármester a település közösségi oldalán. Pogács Mónika információi következnek.
7: Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint 11 új helyszínen rendeltek meg mintavételt. Az eredmények alapján nem igazoltak azbeszt tartalmat a Kodály Zoltán utca útburkolatán és útpatkáján, a Mónus Illés utcai parkolóban, a 208 lakásos társasház és a kutya futtató közötti parkolóban, valamint a Prímás utca útburkolatának 4 új mérési pontján. Azbeszt jelenlétét igazolta ugyanakkor a nem reprezentatív vizsgálat a Teleki utca zuzalékos szakaszán, az Olcsai Kis Zoltán téli belső parkolóban, az Esze Tamás utcai autóleállónál, a Mátyás Király utca rövid zúzalékolt szakaszán, a Bercsényi utca déli útpatkáján, a Mátyás Király utcai óvoda és bölcsöde parkolójában, valamint a Rákóczi utca és a Dózsa György utca közötti park pergolás pihenője körüli sétányon. Ezeken a területeken a helyszínek jellege miatt kisebb az azbeszt levegőbe jutásának esélye, mivel jellemzően zsákutcáról, parkolóról, útpatkáról vagy gyalogútról van szó, ahol nincs nagyobb sebességű gépjárműforgalom. Az érintett területek ideiglenes kezelésére a város speciális kalciumklorid oldattal történő permetezést rendelt meg. Dr. Szabó Barna szerint a kezelés hónapokra megakadályozhatja az azbeszt rostok levegőbe kerülését, és a következő vizsgálatokig átmeneti megoldást jelenthet. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság feladata lesz a lehetséges végleges megoldások szakmai kidolgozása. Dr. Szabó Barna közlése szerint ezek ismeretében a szeptemberi képviselőtestületi ülésre előterjesztést készít. A városvezető jelezte, hogy az ügyben a további fejleményekről is tájékoztatják a lakosságot.
6: Új tagokat vár a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ idősek nappali ellátása által működtetett Körmendi Idősek Harmóniája énekkar. A közösséghez való csatlakozáshoz nem szükséges profi énekesi tudás vagy kottaolvasási ismeret. Az énekkar elsősorban azoknak kínál lehetőséget, akik szeretnének közösséghez tartozni, társaságban tölteni az időt és együtt énekelni. Az érdeklődők Köncöl Brigittánál jelentkezhetnek a Kossuth Lajos utca 26 szám alatti irodában. Lakóház gyulladt ki Oszkón a Kossuth utcában, közölte a katasztrófavédelem. A tájékoztatás szerint az ingatlan egyik mintegy 15 négyzetméteres szobájában keletkezett tűz, amely teljesen kiégett. A lángok átterjedtek az épület tetőszerkezetére, és mintegy 10 négyzetméteren az előteret is érintették. A tüzet a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók lantották el. Az Aegis Körmend 79-74-re legyőzte a szlovén első osztályú Skopje-Loka csapatát szombaton felkészülési kosárlabda mérkőzésen. A Rába partiak az első félidőben magabiztos játékot mutattak, és a nagy szünetre 46-27-es előnyt szereztek. A szlovén együttes a második félidőben felzárkózott, így a találkozó végül szorosabbá vált, de a körmendiek megőrizték előnyüket. Védett erdőkben továbbra is tilos lesz a kitermelés a szociális tűzifához. Az állami erdőgazdaságok a szükséges fakitermelést a nem védett területeken, a rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkben végzik, miközben a védett és legértékesebb erdőállományokban továbbra is tiltott lesz a kitermelés, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László ismertette, az állami erdészetek évente csaknem 4 millió köbmétert fát termelnek ki, ennek mintegy fele tűzifa. A kivágott mennyiség az idén nem változik, viszont a kormány megduplázza a szociális tűzifa támogatását. Szombaton felavatták a Halhatatlanok Társulata idén megszavazott 8 új tagja, Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színész, Pászt Júlia és Rozsos István operaénekes, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész lábnyomát Budapesten. Az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán tartott ünnepségen Rónai Egon, a Halhatatlanok Társulata Alapítvány kuratóriumi tagja, a rendezvény műsorvezetője kiemelte, az elmúlt 30 évben a Halhatatlanok Társulata a minőség egyik oszlopa volt. Kiszáradás fenyegeti Bosznia-Hercegovina egyik legértékesebb mocsárvidékét. Súlyos vízhiánnyal küzd a dél-boszniai természetvédelmi terület, ahol a tartósan magas hőmérséklet és a csapadék hiány miatt a mocsárvidék egyes részei szinte teljesen kiszáradtak, közölte a területet kezelő állami vállalat. Ez a térség egyik legértékesebb vízes élőhelye, a területnek gazdag a növényes állatvilága és fontos pihenő és táplálkozó helye a vonuló madaraknak.
5: Sporthírek.
6: A magyar kajakosok és kenusok mind a 4 szakákban maximális versenyzőt nevezhetnének a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, legalábbis a kvalifikációs időszak első felében elért eredményeik alapján. A kvalifikációs időszak április 20-án indul, és 2027. december 31-ig tart, illetve 10 világversenyből áll.
5: Időjárás jelentés.
6: Kedden az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak helyenként alakulhat ki kisebb eső, zápor, a legtöbb helyen mérsékelt marad az északnyugati szél, csak kevés helyen fordulhatnak elő élénk széllökések, hajnalra többfelé pára kötképződhet, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
5: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
8: Ebben az órában is

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
1: Pölöskei, a családi szörp.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
3: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
6: Reklámot hallottak. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Keddig lezárják a 7 emeletes tömbelsőt a Zrínyi Miklós utca felől. A most gázveszélyére figyelmeztet a Vasi Katasztrófa Védelem. 2030-ra minden 10. ember rendszeresen AI ügynökkel vásárolhat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Keddig lezárják a 7 emeletes tömbelsőt a Zrínyi Miklós utca felől. Szennyvíz csatorna javítási munkálatok miatt keddig lezárják a 7 emeletes tömbelsőt a Zrínyi Miklós utca irányából. A tájékoztatás szerint a kivitelezés várhatóan legfeljebb 2 napig tart. Amennyiben a javítási munkálatokkal a kivitelezők korábban végez, a lezárást feloldják és a forgalmat is elő visszaállítják. A lezárás ideje alatt a területet autóval a lakók nem tudják sem megközelíteni, sem pedig elhagyni. Dinamikus, szenzoros, integrációs terápiás foglalkozások is indulnak Körmenden. Ősszel induló ingyenes terápiás és fejlesztő foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vas megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az ajánlatok között szerepelnek a dinamikus, szenzoros, integrációs terápiás foglalkozások is, mondta el Lakosiné Dobroni Zsuzsa, tagintézményvezető.
2: A DSIT terápia, ez tulajdonképpen a dinamikus, szenzoros, integrációs terápia rövidítése, és a plakáton is jól látható, hogy milyen eszközökkel, milyen fejlesztő eszközökkel történik a fejlesztés. Itt tudnivaló az, hogy a tapintás egyensúly érzékelés ingerlésén keresztül egy magasabb idegrendszeri integrációs szintre jutnak a gyerekek, ez is, mint mindegyik terápiánk, egy állapotfelmérést követően vehető igénybe. Tehát a plakátokon látható központ

0: hiába bekapcsolódhat a kisgyermek.
1: Az ősz a szüret időszaka, Vas megyében is sok gazda foglalkozik szőlőtermesztéssel, borkészítéssel. A boros pincék azonban veszélyt is jelenthetnek, különösen közvetlenül a szüret a szőlőpréselés után, mondta Balog Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvívője, aki a mustgáz veszélyeiről részletesebben is beszélt.
2: Fontos azt tudni, hogy maga a széndioxid az nem veszélyes, azonban másfélszer nehezebb az oxigénnél, és ezért szoktuk azt mondani, hogy egy pincéből könnyedén kiszoríthatja az oxigént, ezért, hogyha valaki oda lemegy, akkor ugye az veszélyes lehet. Először émelygés, hányinger, fejfájásra figyelhet fel, majd aztán eszméletvesztés, fulladáshoz is vezethet ennek a belégzése. Ezért szoktuk elmondani, hogy ajánljuk a széndioxid érzékelő beszerzését, aki pedig nem teheti meg, hogy egy ilyen készüléket vásároljon, annak a hagyományos módszert ajánljuk, ez pedig a gyertyás módszer, ami azt jelenti, hogy lábmagasságban kell bejutatni a pincébe a gyertyát, amelynek, hogyha elalszik a lángja, akkor az azt jelzi, hogy ugye mustgáz van ott a levegőben, de szigorúan tilos lemenni.
1: Végső búcsút vettek Szilvágyi Tibortól, Vasvár korábbi rendőrkapitányától, aki több mint egy évtizeden át dolgozott a város közbiztonságáért. Vezetése alatt jelentősen javult a város közbiztonsági helyzete, a közszolgálatát nyugdíjba vonulása után is folytatta, a Hegyhátvidék Vagyonvédelmi Közalapítvány kuratóriumi elnökeként továbbra is aktívan dolgozott. Az egészségmegőrzés, az egészséges életmódra áttérés apró lépésekkel kezdődik, hangoztatta az országos tiszti főorvos a második Magyar Egészség Piknikán Budapesten. Oroszi Beatrix, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége által második alkalommal megrendezett eseményen azt mondta, nem a tökéletességre kell törekedni, apró lépésekkel is lehet az egészségünkre figyelni. Azzal, hogy mennyit alszunk, hogy a cukros üdítő helyett vizet iszunk, autó helyett gyalogjárunk, kérjük-e a védőoltást, vagy elmegyünk-e a szűrővizsgálatra. 2030-ra minden tizedik ember rendszeresen AI ügynökökkel vásárolhat és fizethet. A jövő kutatók előrejelzése szerint ekkorra AI ügynököket használ majd a vásárlók többsége, hogy azok a nevükben vásároljanak, derült ki a Mastercard legfrissebb jelentéséből. Az MTI-nek küldött jelentés szerint a jövőben a mindennapok részévé válhatnak az olyan AI alapú ügynökök, amelyek képesek lealkudni az árat, továbbá az olyan okos órák és okos gyűrűk, amelyek megmutatják, hogy teljesítenek a megvásárolt termékek az értékesítés után. A szaúdi korona herceg telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, katonai beavatkozást kérve a jemeni húszi fegyveresek előrenyomulásának megállítása érdekében, közölték amerikai tisztségviselők. A szaúdi kormányfő 24 órán belül kétszer is egyeztetett telefonon az amerikai elnökkel, aki tudtára adta, hogy a kormányának jelenleg nincsenek tervei a közvetlen beavatkozásra az Irán által támogatott és Jemen egy részét uraló lázadó csoport ellen.
3: Sporthírek.
1: Idegenben léptek pályára a körmendi labdarúgó csapatok. A körmendi FC az első osztályú vasi bajnokság 5. fordulójában a Szentgotthárdi VS ellen 0-0-ás döntetlent játszott szombaton. A megyei másodosztályú bajnokság hétvégi fordulójában a Tuti Textil Körmend VS-e a Baján Sanyi vendégeként 2-0-ás győzelemmel térhetett haza.
3: Időjárás jelentés.
1: Kedden az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak helyenként alakulhat ki kisebb eső, zápor, a legtöbb helyen mérsékelt marad az északnyugati szél, csak kevés helyen fordulhatnak elő élénk széllökések, hajnalra többfelé pára köd képződhet, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel,

0: Hazai turné. Naponta 260 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Egész nap várlak.
2: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Újra elérhető a gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés Szombathelyen. Több újabb körmendi helyszínen is az aszbeszt jelenlétét mutatták ki. A védett erdőkben továbbra is tilos lesz a kitermelés a szociális tűzifához. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra elérhető a gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés a Vasvármegyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórház 11-es Huszár úti telepején, közölt az intézmény. A rendelés elérhetőségeiről és a rendelési időről a kórház honlapján található részletes információ. A gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés május 5-től szünetelt ideiglenesen. Az átmeneti időszakban a kórház ellátási területéről érkező betegek kezelésére más intézményeket jelöltek ki. Több újabb körmendi helyszínen is az aszbeszt jelenlétét mutatták ki a kőzúzalékból vett minták vizsgálatai, közölte dr. Szabó Barna polgármester a település közösségi oldalán. Bogács Mónika információi következnek.
4: Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint 11 új helyszínen rendeltek meg mintavételt. Az eredmények alapján nem igazoltak az aszbeszt tartalmat a Kodály Zoltán utca útburkolatán és útpatkáján, a Mónus Illés utcai parkolóban, a 208 lakásos társasház és a kutya futtató közötti parkolóban, valamint a Prímás utca útburkolatának 4 új mérési pontján. Az aszbeszt jelenlétét igazolta ugyanakkor a nem reprezentatív vizsgálat a Teleki utca zuzalékos szakaszában, aztán az Olcsai Kis Zoltán téli belső parkolóban, az Esze Tamás utcai autóleállónál, a Mátyás Király utca rövid, zúzalékolt szakaszán, a Bercsényi utca déli útpatkáján, a Mátyás Király utcai óvoda és bölcsöde parkolójában, valamint a Rákóczi utca és a Dózsa György utca közötti park pergolás pihenője körüli sétányon. Ezeken a területeken a helyszínek jellege miatt kisebb az aszbeszt levegőbe jutásának esélye, mivel jellemzően zsákutcáról, parkolóról, útpatkáról vagy gyalogútról van szó, ahol nincs nagyobb sebességű gépjárműforgalom. Az érintett területek ideiglenes kezelésére a város speciális kalciumklorid oldattal történő permetezést rendelt meg. Dr. Szabó Barna szerint a kezelés hónapokra megakadályozhatja az aszbeszt rostok levegőbe kerülését, és a következő vizsgálatokig átmeneti megoldást jelenthet. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság feladata lesz a lehetséges végleges megoldások szakmai kidolgozása. Dr. Szabó Barna közlése szerint ezek ismeretében a szeptemberi képviselőtestületi ülésre előterjesztést készít. A városvezető jelezte, hogy az ügyben a további fejleményekről is tájékoztatják a lakosságot.
3: Új tagokat vár a körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ idősek nappali ellátása által működtetett körmendi idősek harmóniájainak kar. A közösséghez való csatlakozáshoz nem szükséges profi énekesi tudás vagy kottaolvasási ismeret. Az énekkar elsősorban azoknak kínál lehetőséget, akik szeretnének közösséghez tartozni, társaságban tölteni az időt és együtt énekelni. Az érdeklődők Köncöl Brigittánál jelentkezhetnek a Kossuth Lajos utca 26 szám alatti irodában. Lakóház gyulladt ki Oszkón a Kossuth utcában, közölte a katasztrófavédelem. A tájékoztatás szerint az ingatlan egyik mintegy 15 négyzetméteres szobájában keletkezett tűz, amely teljesen kiégett. A lángok átterjedtek az épület tetőszerkezetére, és mintegy 10 négyzetméteren az előteret is érintették. A tüzet a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók öntötték el. Az Aegis Körmend 79-74-re legyőzte a szlovén első osztályú Skopje Loka csapatát szombaton felkészülési kosárlabda mérkőzésen. A Rába partiak az első félidőben magabiztos játékot mutattak, és a nagy szünetre 46-27-es előnyt szereztek. A szlovén együttes a második félidőben felzárkózott, így a találkozó végül szorosabbá vált, de a körmendiek megőrizték előnyüket. Védett erdőkben továbbra is tilos lesz a kitermelés a szociális tűzifához. Az állami erdőgazdaságok a szükséges fakitermelést a nem védett területeken, a rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkben végzik, miközben a védett és legértékesebb erdőállományokban továbbra is tiltott lesz a kitermelés, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László ismertette, az állami erdészetek évente csaknem 4 millió köbmétert fát termelnek ki, Ennek mintegy fele tűzifa. A kivágott mennyiség az idén nem változik, viszont a kormány megduplázza a szociális tűzifa támogatását. Szombaton felavatták a Halhatatlanok Társulata idén megszavazott 8 új tagja, Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színész, Pászti Júlia és Rozsas István operaénekes, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész lábnyomát Budapesten. Az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán tartott ünnepségen Rónai Egon, a Halhatatlanok Társulata Alapítvány kuratóriumi tagja, a rendezvény műsorvezetője kiemelte, az elmúlt 30 évben a Halhatatlanok Társulata a minőség egyik oszlopa volt. Kiszáradás fenyegeti Bosznia-Hercegovina egyik legértékesebb mocsárvidékét. Súlyos vízhiánnyal küzd a dél-boszniai természetvédelmi terület, ahol a tartósan magas hőmérséklet és a csapadék hiány miatt a mocsárvidék egyes részei szinte teljesen kiszáradtak, közölte a területet kezelő állami vállalat. Ez a térség egyik legértékesebb vizes élőhelye, a területnek gazdag a növényes állatvilága és fontos pihenő és táplálkozó helye a vonuló madaraknak.
0: Sporthírek.
3: A magyar kajakosok és kenusok mind a 4 szakágban maximális versenyzőt nevezhetnének a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, legalábbis a kvalifikációs időszak első felében elért eredményeik alapján. A kvalifikációs időszak április 20-án indul és 2027. december 31-ig tart, illetve 10 világversenyből áll.
0: Időjárás jelentés.
3: Kedden az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak helyenként alakulhat ki kisebb eső, zápor, a legtöbb helyen mérsékelt marad az északnyugati szél, csak kevés helyen fordulhatnak elő élénk széllökések, hajnalra többfelé pára kötképződhet, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körment kedvenc rádiójában, 99.8, a város rádiója, rád hangolva.

99.8 Körment rádiója. Rádhangolva. No, nothing I can do, babe.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Keddig lezárják a hétemeletes tömbelsőt a Zrínyi Miklós utca felől. A most gázveszélyére figyelmeztet a Vasi Katasztrófa Védelem. 2030-ra minden tizedik ember rendszeresen AI ügynökkel vásárolhat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Keddig lezárják a hétemeletes tömbelsőt a Zrínyi Miklós utca felől. Szennyvíz csatorna javítási munkálatok miatt keddig lezárják a hétemeletes tömbelsőt a Zrínyi Miklós utca irányából. A tájékoztatás szerint a kivitelezés várhatóan legfeljebb 2 napig tart. Amennyiben a javítási munkálatokkal a kivitelező korábban végez, a lezárást feloldják, és a forgalmat is elő visszaállítják. A lezárás ideje alatt a területet autóval a lakók nem tudják sem megközelíteni, sem pedig elhagyni. Dinamikus, szenzoros, integrációs terápiás foglalkozások is indulnak Körmende. Ősszel induló ingyenes terápiás és fejlesztő foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vas megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az ajánlatok között szerepelnek a dinamikus, szenzoros, integrációs terápiás foglalkozások is, mondta el Lakosiné Dobroni Zsuzsa, tagintézményvezető.
2: A DSIT terápia, ez tulajdonképpen a dinamikus, szenzoros, integrációs terápia rövidítése, és a plakáton is jól látható, hogy milyen eszközökkel, milyen fejlesztő eszközökkel történik a fejlesztés. Itt tudnivaló az, hogy a tapintás egyensúly érzékelés ingerlésén keresztül egy magasabb idegrendszeri integrációs szintre jutnak a gyerekek. Ez is, mint mindegyik terápiánk, egy állapot fel.

0: Ebbe bekapcsolódhat a kisgyermek.
1: Az ősz a szüret időszaka, Vas megyében is sok gazda foglalkozik szőlőtermesztéssel, borkészítéssel. A boros pincék azonban veszélyt is jelenthetnek, különösen közvetlenül a szüret a szőlőpréselés után, mondta Balog Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvívője, aki a mustgáz veszélyeiről részletesebben is beszélt.
2: Fontos azt tudni, hogy maga a széndioxid az nem veszélyes, azonban másfélszer nehezebb az oxigénnél, és ezért szoktuk azt mondani, hogy egy pincéből könnyedén kiszoríthatja az oxigént, ezért, hogyha valaki oda lemegy, akkor ugye az veszélyes lehet. Először émelygés, hányinger, fejfájásra figyelhet fel, majd aztán eszméletvesztés, fulladáshoz is vezethet ennek a belégzése. Ezért szoktuk elmondani, hogy ajánljuk a széndioxid érzékelő beszerzését, aki pedig nem teheti meg, hogy egy ilyen készüléket vásároljon, annak a hagyományos módszert ajánljuk, ez pedig a gyertyás módszer, ami azt jelenti, hogy lábmagasságban kell bejutatni a pincébe a gyertyát, amelynek, hogyha elalszik a lángja, akkor az azt jelzi, hogy ugye mustgáz van ott a levegőben, de szigorúan tilos lemenni.
1: Végső búcsút vettek Szilvágyi Tibortól, Vasvár korábbi rendőrkapitányától, aki több mint egy évtizeden át dolgozott a város közbiztonságáért. Vezetése alatt jelentősen javult a város közbiztonsági helyzete, a közszolgálatát nyugdíjba vonulása után is folytatta, a Hegyhátvidék Vagyonvédelmi Közalapítvány kuratóriumi elnökeként továbbra is aktívan dolgozott. Az egészségmegőrzés, az egészséges életmódra áttérés apró lépésekkel kezdődik, hangoztatta az országos tiszti főorvos a második Magyar Egészség Piknikán Budapesten. Oroszi Beatrix, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége által második alkalommal megrendezett eseményen azt mondta, nem a tökéletességre kell törekedni, apró lépésekkel is lehet az egészségünkre figyelni. Azzal, hogy mennyit alszunk, hogy a cukros üdítő helyett vizet iszunk, autó helyett gyalogjárunk, kérjük-e a védőoltást, vagy elmegyünk-e a szűrővizsgálatra. 2030-ra minden tizedik ember rendszeresen AI ügynökökkel vásárolhat és fizethet. A jövő kutatók előrejelzése szerint ekkorra AI ügynököket használ majd a vásárlók többsége, hogy azok a nevükben vásároljanak, derült ki a Mastercard legfrissebb jelentéséből. Az MT-nek küldött jelentés szerint a jövőben a mindennapok részévé válhatnak az olyan AI alapú ügynökök, amelyek képesek lealkudni az árat, továbbá az olyan okos órák és okos gyűrűk, amelyek megmutatják, hogy teljesítenek a megvásárolt termékek az értékesítés után. A szaúdi korona herceg telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, katonai beavatkozást kérve a jemeni húszi fegyveresek előrenyomulásának megállítása érdekében, közölték amerikai tisztségviselők. A szaúdi kormányfő 24 órán belül kétszer is egyeztetett telefonon az amerikai elnökkel, akit utára adta, hogy a kormányának jelenleg nincsenek tervei a közvetlen beavatkozásra az Irán által támogatott és Jemen egy részét uraló lázadó csoport ellen.
3: Sporthírek.
1: Idegenben léptek pályára a körmendi labdarúgó csapatok. A körmendi FC az első osztályú vasi bajnokság 5. fordulójában a Szentgotthárdi VS ellen 0-0-ás döntetlent játszott szombaton. A megyei másodosztályú bajnokság hétvégi fordulójában a Tuti Textil Körmend VS-e a Bajánsanyi vendégeként 2-0-ás győzelemmel térhetett haza.
3: Időjárás jelentés.
1: Kedden az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak helyenként alakulhat ki kisebb eső, zápor, a legtöbb helyen mérsékelt marad az északnyugati szél, csak kevés helyen fordulhatnak elő élénk széllökések, hajnalra többfelé pára kötképződhet, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra elérhető a gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés Szombathelyen. Több újabb körmendi helyszínen is az aszbeszt jelenlétét mutatták ki. A védett erdőkben továbbra is tilos lesz a kitermelés a szociális tűzifához. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra elérhető a gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés a Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 11-es Huszár úti telephelyén, közölt az intézmény. A rendelés elérhetőségeiről és a rendelési időről a kórház honlapján található részletes információ. A gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés május 5-től szünetelt ideiglenesen. Az átmeneti időszakban a kórház ellátási területéről érkező betegek kezelésére más intézményeket jelöltek ki. Több újabb körmendi helyszínen is az aszbeszt jelenlétét mutatták ki a kőzúzalékból vett minták vizsgálatai, közölte dr. Szabó Barna polgármester a település közösségi oldalán. Bogács Mónika információi következnek.
2: Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint 11 új helyszínen rendeltek meg mintavételt. Az eredmények alapján nem igazoltak az aszbeszt tartalmat a Kodály Zoltán utca útburkolatán és útpatkáján, a Mónus Illés utcai parkolóban, a 208 lakásos társasház és a kutya futtató közötti parkolóban, valamint a Prímás utca útburkolatának 4 új mérési pontján. Az aszbeszt jelenlétét igazolta ugyanakkor a nem reprezentatív vizsgálat a Teleki utca zuzalékos szakaszában, aztán az Olcsai Kis Zoltán téli belső parkolóban, az Esze Tamás utcai autóleállónál, a Mátyás Király utca rövid, zúzalékolt szakaszán, a Bercsényi utca déli útpatkáján, a Mátyás Király utcai óvoda és bölcsöde parkolójában, valamint a Rákóczi utca és a Dózsa György utca közötti park pergolás pihenője körüli sétányon. Ezeken a területeken a helyszínek jellege miatt kisebb az aszbeszt levegőbe jutásának esélye, mivel jellemzően zsákutcáról, parkolóról, útpatkáról vagy gyalogútról van szó, ahol nincs nagyobb sebességű gépjárműforgalom. Az érintett területek ideiglenes kezelésére a város speciális kalciumklorid oldattal történő permetezést rendelt meg. Dr. Szabó Barna szerint a kezelés hónapokra megakadályozhatja az aszbeszt rostok levegőbe kerülését, és a következő vizsgálatokig átmeneti megoldást jelenthet. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság feladata lesz a lehetséges végleges megoldások szakmai kidolgozása. Dr. Szabó Barna közlése szerint ezek ismeretében a szeptemberi képviselőtestületi ülésre előterjesztést készít. A városvezető jelezte, hogy az ügyben a további fejleményekről is tájékoztatják a lakosságot.
1: Új tagokat vár a körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ idősek nappali ellátása által működtetett körmendi idősek harmóniája énekkar. A közösséghez való csatlakozáshoz nem szükséges profi énekesi tudás vagy kottaolvasási ismeret. Az énekkar elsősorban azoknak kínál lehetőséget, akik szeretnének közösséghez tartozni, társaságban tölteni az időt és együtt énekelni. Az érdeklődők Könczöl Brigittánál jelentkezhetnek a Kossuth Lajos utca 26 szám alatti irodában. Lakóház gyulladt ki Oszkón, a Kossuth utcában, közölte a katasztrófavédelem. A tájékoztatás szerint az ingatlan egyik mintegy 15 négyzetméteres szobájában keletkezett tűz, amely teljesen kiégett. A lángok átterjedtek az épület tetőszerkezetére, és mintegy 10 négyzetméteren az előteret is érintették. A tüzet a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók öntötték el. Az Aegis Körmend 79-74-re legyőzte a szlovén első osztályú Škofja-Loka csapatát szombaton felkészülési kosárlabda mérkőzésen. A Rába partiak az első félidőben magabiztos játékot mutattak, és a nagy szünetre 46-27-es előnyt szereztek. A szlovén együttes a második félidőben felzárkózott, így a találkozó végül szorosabbá vált, de a körmendiek megőrizték előnyüket. Védett erdőkben továbbra is tilos lesz a kitermelés a szociális tűzifához. Az állami erdőgazdaságok a szükséges fakitermelést a nem védett területeken, a rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkben végzik, miközben a védett és legértékesebb erdőállományokban továbbra is tiltott lesz a kitermelés, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László ismertette, az állami erdészetek évente csaknem 4 millió köbmétert fát termelnek ki, ennek mintegy fele tűzifa. A kivágott mennyiség az idén nem változik, viszont a kormány megduplázza a szociális tűzifa támogatását. Szombaton felavatták a Halhatatlanok Társulata idén megszavazott 8 új tagja, Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színész, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész lábnyomát Budapesten. Az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán tartott ünnepségen Rónai Egon, a Halhatatlanok Társulata alapítvány kuratóriumi tagja, a rendezvény műsorvezetője kiemelte, az elmúlt 30 évben a Halhatatlanok Társulata a minőség egyik oszlopa volt. Kiszáradás fenyegeti Bosznia-Hercegovina egyik legértékesebb mocsárvidékét. Súlyos vízhiánnyal küzd a dél-boszniai természetvédelmi terület, ahol a tartósan magas hőmérséklet és a csapadék hiány miatt a mocsárvidék egyes részei szinte teljesen kiszáradtak, közölte a területet kezelő állami vállalat. Ez a térség egyik legértékesebb vízes élőhelye, a területnek gazdag a növényes állatvilága és fontos pihenő és táplálkozó helye a vonuló madaraknak.
0: Sporthírek.
1: A magyar kajakosok és kenusok mind a 4 szakákban maximális versenyzőt nevezhetnének a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, legalábbis a kvalifikációs időszak első felében elért eredményeik alapján. A kvalifikációs időszak április 20-án indul és 2027. december 31-ig tart, illetve 10 világversenyből áll.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak helyenként alakulhat ki kisebb eső, zápor, a legtöbb helyen mérsékelt marad az északnyugati szél, csak kevés helyen fordulhatnak elő élénk széllökések, hajnalra többfelé pára köt képződhet, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
2: Folytatjuk múlt héten elkezdett témánkat. Támogatókat keres a Shanghai versenyhez a Körmendi kötélugró. Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a körmendi Somogyi Király Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mester tornáján. A kötélugró nemrég a Norvégiában megrendezett Európa-bajnokságon bizonyított, a juniorok között a 30 másodperces gyorsasági számban, valamint a 4x30 másodperces csapat gyorsasági versenyben is negyedik helyezést ért el, a 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában pedig ezüstérmet szerzett. A shanghai versenyen való részvétel költségei azonban jelentős terhet jelentenek, ezért a család támogatók, szponzorok segítségét várja. A műsor vendége Somogyi Kira és a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter. Velük beszélgetek a téma kapcsán a sportsikerekről, a kötélugrás kulisszatitkairól, családi motivációkról. A cél, hogyha valaki a hallottak alapján szívesen támogatná Somogyi Kira shanghai útját, az a körmendi sportoló vagy a Gersekaráti Egyesületének közösségi oldalain megtalálhatja a számlaszámot. Somogyi Szilveszter szerint akár egy kávé ára is nagy segítség lehet, hisz sok kicsi sokra megy. Ma a beszélgetés második részét hallhatják. Erről szól műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.

0: Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a körmendi Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. A műsor vendége ma Somogyi Kira és a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter. Velük beszélgetek a téma kapcsán a sportsikerekről, a kötélugrás kulisszatitkairól és családi motivációkról. A cél, hogyha valaki a hallottak alapján szívesen támogatná Kira Shanghai útját, az a körmendi sportoló vagy a Gersakaráti Egyesületének közösségi oldalain megtalálhatja a számlaszámot. Somogyi Szilveszter szerint akár egy kávéjára is nagy segítség lehet, hisz sok kicsi sokra megy.
1: És mondta édesapád, hogy más sportágokban is otthonosan mozogsz. Milyenekben?
2: Jelenleg néptáncolok, itt Körmenden a Béri Balog Ádám táncegyüttesben, és még itt Körmenden ugyanígy a White Tiger akrobatikus rock'n'roll egyesületben vagyok, de ezt nem mondanám annyira versenyszerűnek az akrobatikus rock'n'rollt, inkább egy ilyen hobbi, de mindegyik sportágat nagyon szeretem, mindegyik a szívemhez nőtt.
1: Akkor nehéz is tényleg választanod, vagyis hát nem is kell, hát akkor megy a három párhuzamosan egymás mellett. És a szülők meg úgy voltak vele, hogy két gyermek van? Három gyermek van?
3: Három gyermek van, igen, a legidősebbik, hát ő ma 20 éves. Ő is sportol, de inkább a vízpartol.
1: Horgász?
3: Ő horgászik, most jöttek az a Gyékényesről, egy tizenfölüli pontjal, meg az autója.
1: Autós hobbija van még mellette?
3: Igen, igen. Hát ugye autózgat, meg a horgászat. Annyira nem fizikai sportot üz, viszont annyit még hozzáfűznék, ugye kiremlítette a Sárát, hogy átkerült Kőszegre. Mi is azt vettük észre, hogy nagyon jót tett neki. És ez a 24-25-ös tanév, talán ez volt a legsikeresebb. Mert a diákolimpiát abban az évben mindketten megnyerték, csak ugye más korosztályban és más kategóriában. De ezt szülőként, ez kegyetlen jó, ezt nem lehet überelni.
1: Elhiszem.
3: És most is az AB-n, ugye küldték a linket, hogy apa itt lehet megnézni, jó, oké, persze, hogy ne nézzék, és akkor nincs mese, akkor nézni kell.
1: Hát persze, milyen kis tetterős, meg sokszínű ez a kis somogyi család, mindenkinek megvan a maga érdeklődési köröd. Egyébként a szülők is sportoltak, vagy sportolnak?
3: Igen, amatőr szinten futballoztam részemről ennyi, aztán, hogy a sport és a kitartás, ő rájuk hogy ragadt rá, nem tudom.
1: És a felesége?
3: Most aerobikozik erősen. A kitartás szerintem az övé.
1: Akkor akár most ezek után már egy családi sót is elő lehetne adni, szerintem mindenki tudna benne mit csinálni.

0: Lányom.
1: Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a Körmend és Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. A műsor vendégem a Somogyi Kira és a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter. Velük beszélgetek a téma kapcsán a sportsikerekről, a kötélugrás kulisszatitkairól és a családi motivációkról.
2: Beszéltünk arról, hogy várjuk a segítő támogatók jelentkezését. Milyen módon van erre lehetőség pénzadományokat eljutatni önökhöz?
3: A Jump for Fun sportegyesület Facebook oldalán fent van a számlaszám, a Kirának a Facebook oldalán is fent van a számlaszám. Tulajdonképpen ezt osszuk, amerre felé csak lehet, és mindenkit megkérek, aki látja az oldalunkat, hogy már egy megosztás is sokat segít, ha jut olyanhoz, aki tud nekünk segíteni, akár pénzbeli juttatásban, vagy egyéb másban. És meg szeretném ragadni az alkalmat arra, hogy megköszönjem az eddigi támogatóinknak, hogy hozzájárultak ehhez a nagy sikerhez, és a leendő támogatóinknak is előre megköszönöm, hogy támogatnak minket, valamint az egyesületünk vezetőinek, Hajba Elizabetnek és Wininger Reginának, akik az edzéseket lekoordinálták, valamint ugyancsak az egyesület tagja, Kis Rebeka, aki Norvégiában végig egy engedte.
2: Ja, fogta
3: a kezét, igen. Meg bíráskodott is, nemrég tette le az úrvöteles bírói vizsgát, és ennek ez a nemzetközi vizsgájához nagyon kellett, vagy a bíráskodásához nagyon kellett ez a vizsga. És így már hazai versenyeken is részt vehet, mint bíró. Mert hála Isten, az ugróköteles sport az utóbbi időben úgy vettem észre, hogy fejlődik és terjed, egyre több fiatalt szólít meg. Én kimerem jelenteni, hogy nagy szerepe van ennek két embernek, Barnhegyi testvéreknek, akik többszörös európai és világbajnokok, világrekorderek, igen. Ugye Kőszegen van az egyik ilyen klubjuk, aki ez a sára is jár, és nagyon viszik a prímet, próbálják népszerűsíteni, nem csak itthon, külföldön is folyamatosan járják a világot. Ez a Shanghai turné is nekik köszönhető.

0: támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a Körmend és Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. A műsor vendége ma Somogyi Kira és a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter. Velük beszélgetek a téma kapcsán a sport sikerekről, a kötélugrás kulisszatitkairól és a családi motivációkról.
1: Bírókról volt szó, vagy bíráskodásról volt szó, bírálásról volt szó. Egy kötélugró produkciót egy bíró milyen szemekkel néz, milyen részét nézi meg, számol, a kivitelezést is nézi, hogy képzeljük ezt el?
2: Hát főleg a egyéni gyakorlatokat szokták bíráskodni, azon szoktak pontozni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden elemnek megvan az erősségi szintje. Például, ha én most ugrok egy keresztet, az mondjuk ér egy, az egy egyes szintű elem. De ha én ugrok egy négyes áthajtást, ami azt jelenti, hogy négyszer hajtom át egy ugrás alatt magam alatt a kötelet, az ér egy négyes szintet. Ezen túl még vannak erő és tornaelemek, ilyen például a szaltó, a kézenállás, ezek mind erős és magas szintűek. Aztán nézik a kreativitást, ez az, hogy az adott zene, amire én csinálom a gyakorlatot, az mennyire illik össze a kettő, hogy mennyire megy zenére a gyakorlat, hogy mennyire lehet összehangolni a kettőt. Aztán a kivitelezés nagyon fontos, erre személy szerint szoktam minuszt is kapni sokat, mert itt nagyon fontos, hogy kinézzünk a közönségre, bevonjuk a közönséget a gyakorlatba, hogy a bírókkal is úgymond legyen egy kapcsolata a gyakorlat közben, hogy kimosolyogjunk, szóval ezek nagyon fontos dolgok, és ezeket is szokták pluszban, mínuszban adni a gyakorlathoz illően.
1: Hát elég nehéz lehet, mikor egy négyet kell hajtanod egy másodperc, vagy nem is tudom milyen idő intervall.
3: Töredék része
1: alatt, és akkor meg még mosolyogni, és hát ez szinte lehetetlen egyenlő.
2: Igen, ez nagyon nehéz szokott lenni, és néztem pont múltkor vissza egy régebbi videómat, és nagyon vicces volt, próbáltam egy hármas áthajtást csináltam, és próbáltam így mosolyogni, és ez a mosolygás ilyen vicsorításra sikerült, és úgy kinevettem magamat, mert nagyon vicces volt, szerintem még a bírók is így megijedtek, hogy mi történt itt az az elem alatt, de mindig próbálok figyelni arra, hogy mosolyogjak, de hát valamikor ilyen vicces dolog lesz belőle.
1: Igen, mert közben meg koncentrálni kell tényleg, az a kettő olyan nehezen fér meg egymás mellett.

0: Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a körmendi Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. A műsor vendége ma Somogyi Kira és a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter. Velük beszélgetek a téma kapcsán a sportsikerekről, a kötélugrás kulisszatitkairól és családi motivációkról. A cél, hogyha valaki a hallottak alapján szívesen támogatná Kira Shanghai útját, az a körmendi sportoló vagy a Gersakaráti Egyesületének közösségi oldalain megtalálhatja a számlaszámot. Somogyi Szilveszter szerint akár egy kávéjára is nagy segítség lehet, hisz sok kicsi sokra megy.
1: Mennyi elemből tudtok ti így mixelni, hogy összejön egy gyakorlat?
2: Hát nagyon sok. Nagyon sok. Igazából egy gyakorlatot nem az elemek száma határozza meg, hanem van egy megadott idő, hogy mondjuk van a B kategória. Itt a B kategória az, amikor még nem profi szinten ugrókötelezed, de azért már versenyezni tudsz. Ez főleg a diákolimpiákon van. Ők 35 másodperctől 45 másodperces gyakorlatot raknak össze, és van az A kategória, ott már a profi szinten, akik ugrálnak, és mondjuk diákolimpiát nyertek, ők versenyeznek ott 45-től 75 másodperces gyakorlatot kell összerakni. Szóval nem az elemek száma számít nálunk, hanem az, hogy mennyi idős gyakorlatot, vagy hány másodperces gyakorlatot kell összeraknunk.
1: És amikor gyorsaságról van szó, azt kiképes megszámolni például? Vagy hogy lesz ez a hiteles száma, lépés, vagy a dobbantás száma?
2: Hát általában nagyon erős koncentráció kell hozzá, és annyi könnyebbség van benne, hogy csak jobb lábat számolnak. Hát diákolimpiákon ez egyszerű szokott lenni, mert azért nem ilyen világrekordokat döntenek szerencsére, de most is például az EB-n, mikor már a döntő volt, akkor olyan lépésszámok voltak, hogy én is néztem, hogy mi történt fél perc alatt. És a Rebeka, ugye, aki kísért videóbíró volt aznap, és mondta, hogy már ilyen háromszoros lassításban kellett leszámolniuk az egyik portugál fiúnak a futását, és még így se tudtak megegyezni, mert akkor hivatalosra egy eredmény, hogyha mind a három bíró ugyanazt a számot számolja.
1: Ja, egyébként ezt is akartam kérdezni, hogy ez mennyire lányisport, vagy mennyire vegyes?
2: Hát inkább a lányok dominálnak, de én nagyon sok fiú ugróköteles azt mondom, hogy nagyon ügyes is. Szívesen megismerném, és most is az EB-n voltak ugye magyar fiúk is, és velük is nagyon jóba lettünk, és ők is tényleg olyan ügyesek, hogy néha csak nézek, hogy ő ezt így mikor tanulta meg, mert múltkor még ezt nem volt, mikor láttam legutoljára.
1: Mondtad, hogy a pontszámokat fokozza, hogyha a zeneszám meg a gyakorlat az szép összhangban van egymással. A zenéket ki választja ki, vagy ha te választod ki, hogy választod ki?
2: Általában magunknak választjuk, de szoktak segíteni az edzők, vagy barátok, hogyha mondjuk megkérdeztem múltkor egyik barátomat, hogy nem tud valami jó zenét esetleg, amire így jó a ritmusa, lehet ráugrálni, és akkor próbáltak mutatni, de hát vagy sajnos ők nem ilyen sportbeliek.
3: Vagy éppen az anya, mikor te ezt hallgass meg. És akkor főben azt mondja, hogy tényleg ritmusa is van, mert ahogy a hajtás zajlik, úgy szépen lehet, vagy éppen ugrani, vagy a szaltó, vagy ilyen forgás, olyan forgás, és akkor meg akar, hú, az tényleg jó, akkor ezt vágassuk meg, és akkor tök jó.
2: Igen, én...
3: És úgy, több fronton zajlik ez az esemény.
2: Nekem a mostani gyakorlatomnak a zenéje, azt úgy választottam, hogy egy válogatóra készültünk, és nem volt gyakorlatom, nem volt zeném, mondom, most mi lesz, és akkor mindenhol kerestem, már az összes TikTok videót megnéztem, amire ugróköteles videó volt, minden YouTube zenét megnéztem, és semmi nem tetszett, vagy lassú volt, vagy gyors, próbáltam a remixet, hát az se volt jó, hogy a felgyorsított változatát, azok se voltak a legjobbak, és akkor elkezdtem visszanézni a 24-es EB-t, és akkor ott találtam egy zenét, amire most is ugrálok, és én amúgy szeretem azt a zenét, szerintem nagyon jó gyakorlatom is van most rá.
1: És egyébként egy ilyen, amit versenyre viszel gyakorlatot, abba mennyi energia van, mennyi munkaidő, ezt így meg lehet-e határozni, hogy tudom, én összesen én ezen dolgoztam 30 napot vagy, szóval...
2: Hát általában egy ilyen 4-5 edzés alatt már így össze szoktam rakni, de mindig változtatok rajta, mindig átrakok valamit, és soha, nálam legalábbis soha nincs olyan, hogy kész van egy gyakorlat, azt mindig máshogy átcsinálom, át, most ezt az elemet átrakom ide, ezt megcserélem, akkor máshogy húzom be a fekvő támaszt, tehát mindig más variációt csinálok a gyakorlatomból, és én soha nem mondanám azt a gyakorlatomra, hogy kész van, én inkább azt mondanám személy szerint, hogy most ezt fogom ugrálni egyelőre, aztán, hogy mi lesz utána, azt meg mindig a következő versenyen meglátom.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a Körmend és Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. A műsor vendégem a Somogyi Kira és a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter. Velük beszélgetek a téma kapcsán, a sport sikerekről, a kötélugrás kulisszatitkairól és a családi motivációkról.
2: Nyilván a folyamatos gyakorlás, ugye annak elején, mint gyerekkorunkban is a szorzótábla, minél többen gyakorol, annál jobban bennmarad. Így nem, ahogy ő is mondja, hogy nincs olyan, hogy kész, már mindig. Hát akkor ezt most picit most arrébb kéne lépni, picit nagyobbat kéne húzni, vagy többet kéne, egyet többet húzni, egyet többet lépjé, és akkor szép lassan így kialakul, de ahogy ő is mondja, sosincs kész. nem lát elégszer. Sajnos az ugróköteles sport, ez ugye mondjam, nagyon pillanatnyi álmaállapottól is függ. Picit nincs pihenve, akkor már lehet, hogy egy tized másodperc is, és hogyha megcsúszik a keze, vagy a lába, vagy a kötél, akkor egy-egy lépésen is. Már itt is 91-jel egy negyedik, most egyet többet lép, akkor dobogó harmadik foka. És a dobogó harmadik fokán is ketten hárman. A második fokán ugyanúgy ketten hárman voltak. Szóval egy lépés is, és akkor azt meg nem is mondom, hogy a 30 másodperc alatt 91-et lépett. Most, hogyha csak jobb lábat számolunk, az is egy másodperc alatt. És akkor ugyanúgy a 3 perc alatt is 417, ahol most olyan rekordját döntötte meg. Hála Isten. És ez is csak a második helyre. Nem azt mondom, hogy csak, de csak a második helyére volt elég, mert nagyon nagy büszkeség egy szülőnek ott élő bátér, Jézusom. Fogtam a fejemet, hogy ne essen. Szóval eszméletlen.
3: A mozdulatok, vagy nem is tudom, hogy mi a szakszerű megnevezése, de mi neked, amiben nagyon erős vagy, és mi, ami a mumusod?
4: Nekem, ami nagyon nehezen megy, és ami mumus, és nem szeretem, azok a torna elemek. A szaltók, az ilyenek, az arabel, ami most már megy, de még mindig azt mondom, hogy gyakorolnom kell, hogy tényleg tökéletes legyen. És amit nagyon szeretek, azok a tornaelemek. Mert egyszerűen annyi mindent ki lehet hozni egy tornaelemből, és például múltkor is láttam, hogy valakik hátra szaltókat csinálnak, előre bógni, meg cigánykerék, és annyira jó dolgokat lehet belerakni, és ezért ez egy ilyen szeretem is, de nem is szeretem, mert nehéz, de akkor jól néz ki, meg magas a szintje, több pontot ér, és ezért ez az, ami szeretek is, nem is szeretem, mert tényleg azért a nehézség az ott van.
3: Érdekes, nagyon.
2: Igen, mert ugye mondja, hogy a gyakorlatok nehezek, ugye nem elég megcsinálni egy elemet, azt jól is kell megcsinálni. Már ha már egy picit megbicsaklik a tér, kezdve félrefordul, tegyük fel, vagy még ugrás közben rossz ér földre, akkor az már nyilván nem plusz, az már fordul minuszba. Amit meg kell csinálni, azt meg kell csinálni. És ahogy ő is mondja, hogy tulajdonképpen itt a kreativitás a lényeg. A kreativitás, és ott határa csillagos ég. Lehet meríteni YouTube videó, bármi, elmegy az ember versenyek, hát tényleg ott is olyanokat látunk, hogy Jézus Mária, lejött ennek a lába egyáltalán. Ugye Nagy Lotti, ő is most lett Európa bajnok, és személyesen volt szerencsénk az országos válogatón megnézni a gyakorlatát. Hát vakartam a fejemet, hogy most leír egyáltalán ennek a lába, mert csak a levegőben láttam. Úgyhogy a hideg kiráz. Hát a gyorsaság itt már ott meg még szülőként még nézni is fárasztó, nem mit csinálni.
3: Hát köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes beszélgetést. Még zárásul valami kis határidőről is beszéljünk, hogy mikor van remény, ha meddig gyűlik össze a pénz kijutni erre a Shanghai-ra? Mi, hogy ketyeg ez az óra?
2: Tulajdonképpen a nevezés levonatba szeptember vége, amire azt tudjuk mondani, hogy készen vagyunk. Arra mindenféleképpen készen vagyunk, és még egyszer megköszönöm eddigi támogatóinak és a leendő támogatóinknak is a hozzáállását, a támogatását és a Facebookon a megosztásokat is, ha csak azzal tudnak segíteni mindenféleképpen.
3: Hát én akkor kívánok sok sikert a gyűjtéshez, Shanghaihoz, a sok hazai versenyhez, és akkor egyezünk meg abba, hogy Shanghai után találkozunk.
2: Nagyon szépen köszönjük
3: mi is. Csak optimistán.
2: Nagyon szépen köszönjük mi is.

0: Lassan zárjuk a magazint és a témánkat is. Zárásul Somogyi Kira Egyesületének vezetőjét is hallhatják, aki beszél a civil szervezet működéséről, és arról is, milyen büszkék Somogyi Kirára. Hajba Elizabeth, a Jump for Fun ugróköteles egyesület vezetője a mikrofonnál. Somogyi Kirával beszélgettünk a közelmúltban, aki szép kötélugrós sikereket ért el, és most Shanghajba menne, amihez támogatásra van szüksége. Ennek apropójából is csináltunk vele és a sikerekről interjút, és természetesen a beszélgetésben a úgymond anya egyesülete is szóba került. Hajba Elizabettel, a Gersekaráti Egyesület vezetőjével beszélgetek. Öröm egy ilyen egyesület számára, amikor egy-egy tagja ilyen kiemelkedő eredményt ér el?
1: Mindenképpen, viszont ilyen a csapatunknak egyébként a történetében most először fordult elő ilyen, hogy EB-re például kijutottunk, vagy akár ez a Shanghai verseny is, de mindenképpen ez nagy büszkeség így számunkra, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki.
0: Segítenek a gyűjtésben is, ugye számla számukra lehet utalni az esetleges támogatást a kijutáshoz?
1: Így van, igen, a számla számunk az a Jump for Fun kötélugró csapatunknak a Facebook oldalán megtalálható, úgyhogy arra várjuk igen a támogatásokat.
0: Egyébként, hogyha már így beszélgetünk, akkor egy kicsit az egyesületet legyen szíves bemutatni.
1: A csapatunk 2011-ben alakult. Nem voltam a csapat tagoknak az alapító tagjai között egyébként. Én 2012-ben csatlakoztam. Ha jól tudom, akkor ilyen körülbelül 10 alapították, nagyjából 10 fő alapította ezt a csapatot. Hát most jelenleg egyébként 19-en vagyunk. A legkisebb csapattagunk 6 éves, a legidősebb az pedig én vagyok 25 éves, úgyhogy most így áll a csapatunk.
0: De gondolom, hogy aki kedvet érez a kötelezéshez, és tényleg az egyesületi forma az mind segítheti a szakmai fejlődését, mind akár tényleg ilyen szakmai utakra, megméretetésekre is eljuthatna, szóval nyitott az egyesület csatlakozáshoz.
1: Természetesen igen, annyit szoktunk kérni, hogy nem a nyári időszakban lehet csatlakozni, hanem inkább ilyen ősszel, mert nyáron azért fellépéseink vannak így hétvégente, és akkor nem igazán tudunk az újakkal foglalkozni, de ilyen ősszel nagyon sok szeretettel várunk mindenkit.
0: Akkor most pont ez az időszak van.
1: Igen.
0: Milyen gyakoriak az edzések, hogy néz ki ez a szakmai fejlődés lehetősége?
1: Heti 2 vagy 3 edzésünk van egyébként, Gersekaráton a sportcsarnokban vagy a kultúrházban, úgyhogy 2 órát szoktunk edzeni, remelegítéssel kezdünk, és akkor attól függ, hogy mire készülünk, hol a fellépésekre, hol pedig versenyekre, attól függ, ugye, hogy melyik szezonban vagyunk.
0: Ki a csapat edzője, az egyesület vezető?
1: Nem, igazándiból mi úgy vagyunk, hogy az egyesület maga az Üstökös Gyermek és Ifjúsági Egyesület, őneki az elnöke Bata László, és akkor mi pedig a Jump for Fun kötélugró csapat, egy szakcsoport vagyunk, és a csapatnak az edzője pedig én vagyok, Hajba Elizabeth.
0: Milyen adottságokkal érdemes jelentkezni a kötélugró sporthoz? Van-e ilyen megkötés, vagy érdemes mindenkinek megpróbálni, és majd a kis teste hozzáigazodik a sporthoz?
1: Igazándiból nem szoktunk semmi különöset kérni. Aki úgy érzi, hogy kedve van hozzá, vagy tetszik neki, őt sok szeretettel várjuk, hogy próbálja ki.
0: Egyébként úgy érzem, és erősítsem meg ebben, hogyha jól érzem, hogy minthogyha egyre népszerűbb lenne, és egyre ismertebb lenne a kötélugró sport, és egyre többen figyelnének fel az eredményekre, meg érdekelné ez a szakág.
1: Azt gondolom egyébként, hogy igen, talán egyre jobban, mint mondjuk amikor én versenyeztem, tegyük fel 10 évvel ezelőtt, akkor még nem volt ennyire elterjedt, de most szerintem egyre jobban, és egyre több helyekre is hívják fellépni a kötélugró csapatokat itt szerintem Magyarországon, meg hát egyre több verseny is van egyébként.

0: Hajba Elizabeth, a Jump for Fun Gerse Karáti Ugróköteles Egyesület vezetője, a mikrofonnál Somogyi Kira Egyesületének vezetője beszél most a civil szervezet működéséről, és arról is, milyen büszkék Somogyi Kirára. Edző, bíráskodó képzést azt te végezted el?
1: Nem, azt a kis Rebeka. Csapattagunk. Igen, a kis Rebeka, és ugye én nem tudtam sajnos elmenni az EB-re a Kirával, úgyhogy így a Rebeka vállalta, és ugye az volt a szerencsénk, hogy a Rebeka megcsinálta ezt a bírói képzést talán egy évvel ezelőtt, és akkor abból kifolyólag így pont jól is jött ki, hogy akkor az EB-re, ha elment, akkor ott tudott bíróskodni is. Az meg ugye muszáj is volt, hogy bíróskodjon, mert hát minden nemzetiségből kellett több bíró.
0: Ez akkor tényleg sokrétű ez az egyesület, nem csak föltörekvő, meg már versenyképes tagjai vannak, hanem ráadásul a bírákból is tudnak már kiállítani.
1: Igen, így van. Egy bírón van jelenleg. Évente egyszer vagy kétszer szoktak bíróképzést indítani, úgyhogy azon vagyunk, hogy minél több csapattagunk elvégezze ezt a bíróképzést.
0: Az edzéseken mik az alapok, miket kell mindenképpen minden edzésen megcsinálni, miben kell mindig toppon lenni egy kötélugrónak, és mik azok, amik a technikát fejlesztik, vagy a ilyen formai megvalósítást segítenek?
1: Hát úgy legyen azért toppon, tehát legyen kipihenve például, figyeljen oda tényleg, a bemelegítés az nagyon-nagyon fontos, hogy ne húzzuk meg magunkat, alapos nyújtás, igazándiból ilyenek.
0: Az alapozáshoz kellenek ilyen erőléti edzések is?
1: Egyébként ritkán szoktunk így mi is tartani így magunk között. Volt olyan évünk, hogy járt hozzánk erőléti edző is egyébként, az most jelenleg nem jár hozzánk, de egyébként fontos igen, hogy azért jó erőléte legyen az embernek hozzá.
0: A kötelekről is beszéljünk. Gondolom, hogy ahol már professzionálisan folyik a kötélugró sportágnak a tanulása, mint például itt Gerse Karáton, oda már speciális ugrókötelek kellenek.
1: Igen, mi kettőfélét használunk egyébként. Ilyen szabadon választott gyakorlatokhoz, ahol ilyen különböző elemeket mutatunk be, ott gyöngyös ugrókötelet szoktunk használni, illetve van a gyorsasági versenyszám, ott pedig drótkötéllel szoktak a lányok futni, vagy éppen duplázni.
0: Elhangzott az is, hogy a nyár a fellépésekkel telik, sok helyre hívják meg a csapatot.
1: Igen, többnyire egyébként nyáron minden hétvégén van fellépésünk, van olyan, hogy egy nap több helyre is mennünk kell, ez többnyire egyébként Vas megyén belül szokott történni.
0: A számokhoz, a bemutatókhoz a zene kiválasztása az hogy történik? Nehéz dolog? Közös megegyezés?
1: Igen, egyébként ezt így közösen szoktuk kiválasztani a csapattagokkal, mindig kérjük őket, hogy hát ami tetszik nekik esetleg, vagy azt gondolják, hogy jó rá ugrálni, akkor azt küldjék, vagy mutassák meg, és akkor úgy szoktuk kiválasztani közösen.
0: És ugye fellépésekről beszélünk, akkor hát ez logikus lehet, akkor valószínű, hogy nem csak egyéni produkciók vannak, hanem csoport koreográfiák is, ugye?
1: Bizony, így van. Vannak egyéni számok is, illetve csapatszámok is, úgyhogy nagyon vegyes.
0: Ez nem lehet egyszerű egyébként egy csapat koreográfiát úgy összeállítani, hogy tulajdonképpen azért a fizika nagyban meghatározza azt, hogy minden együtt sikerüljön, hiszen a kötélnek a tekerése az egy darabig persze uralható, de azért ott a fizika törvényei is beszólnak, szél, nem tudom, sok minden más, és hogy sikerül mégis egységes képet kihozni egy számból?
1: Hát nagyon-nagyon sok gyakorlással, úgyhogy egyébként ilyen fél évvel a fellépések előtt már neki szoktunk állni, és akkor minden edzésen elgyakoroljuk a fellépést, úgyhogy ez igen nagyon sok gyakorlást igényel.
0: Nagy tűrőképesség, meg kondíció úgy modellezem, hogy nagyon kell a tagoknak, mert ha most belegondolok, hogy egy ilyen hőségriadós nyáron is ugyanolyan jókedvel, fülig mosolyogva kell előadniuk a számokat szabadtéren, ugye?
1: Bizony, így van. Volt is rá nem egy példa, hogy tűző napon kellett sajnos felléptünk, de olyankor mindig mondjuk a lányoknak, hogy hozzanak maguknak oda nyugodtan vizet, közben igyanak, aztán amint végeztünk, akkor meg még többet iszunk, meg megyünk az árnyékba, úgyhogy ezt így szoktuk megoldani.
0: Hát köszönöm szépen Hajba Elizabethnek ezt az interjút, az egyesület bemutatást, és tényleg akkor további sok sikert, öröm, hogy akkor egy ilyen tényleg A kategóriás versenyzőjük van, aki világszinten is képviseli Magyarországot, Gerse Karátot, és akkor tényleg sok sikert, sok ügyes gyereket a csapatba.
1: Nagyon szépen köszönjük!
2: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
0: Ennyi volt Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelent. jelentkezünk ugyanebben az időben, akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
2: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a Régió magazinja.
3: Kicsi lány, lány, lány, mutatom, hogy mi az élet.
4: Mutatom.
3: Nekem nincs más, más,

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Keddig lezárják a 7 emeletes tömbelsőt a Zrínyi Miklós utca felől. A most gázveszélyére figyelmeztet a Vasi Katasztrófa Védelem. 2030-ra minden 10. ember rendszeresen AI-ügynökkel vásárolhat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Keddig lezárják a 7 emeletes tömbelsőt a Zrínyi Miklós utca felől. Szennyvíz csatorna javítási munkálatok miatt keddig lezárják a 7 emeletes tömbelsőt a Zrínyi Miklós utca irányából. A tájékoztatás szerint a kivitelezés várhatóan legfeljebb 2 napig tart. Amennyiben a javítási munkálatokkal a kivitelező korábban végez, a lezárást feloldják és a forgalmat is előbb visszaállítják. A lezárás ideje alatt a területet autóval a lakók nem tudják sem megközelíteni, sem pedig elhagyni. Dinamikus, szenzoros, integrációs terápiás foglalkozások is indulnak Körmende. Ősszel induló ingyenes terápiás és fejlesztő foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vas megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az ajánlatok között szerepelnek a dinamikus szenzoros integrációs terápiás foglalkozások is, mondta el Lakosiné Dobroni Zsuzsa tagintézményvezető.
2: A DSIT terápia, ez tulajdonképpen a dinamikus szenzoros integrációs terápia rövidítése, és a plakáton is jól látható, hogy milyen eszközökkel, milyen fejlesztő eszközökkel történik a fejlesztés. Itt tudnivaló az, hogy a tapintás egyensúly érzékelés ingerlésén keresztül egy magasabb idegrendszeri integrációs szintre jutnak a gyerekek. Ez is, mint mindegyik terápiánk, egy állapot

0: általában bekapcsolódhat a kisgyermek.
1: Az ősz a szüret időszaka, Vas megyében is sok gazda foglalkozik szőlőtermesztéssel, borkészítéssel. A boros pincék azonban veszélyt is jelenthetnek, különösen közvetlenül a szüret a szőlőpréselés után, mondta Balog Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvívője, aki a mustgáz veszélyeiről részletesebben is beszélt.
2: Fontos azt tudni, hogy maga a széndioxid az nem veszélyes, azonban másfélszer nehezebb az oxigénnél, és ezért szoktuk azt mondani, hogy egy pincéből könnyedén kiszoríthatja az oxigént, ezért, hogyha valaki oda lemegy, akkor ugye az veszélyes lehet. Először émelygés, hányinger, fejfájásra figyelhet fel, majd aztán eszméletvesztés, fulladáshoz is vezethet ennek a belégzése. Ezért szoktuk elmondani, hogy ajánljuk a széndioxid érzékelő beszerzését, aki pedig nem teheti meg, hogy egy ilyen készüléket vásároljon, annak a hagyományos módszert ajánljuk, ez pedig a gyertyás módszer, ami azt jelenti, hogy lábmagasságban kell bejutatni a pincébe a gyertyát, amelynek, hogyha elalszik a lángja, akkor az azt jelzi, hogy ugye mustgáz van ott a levegőben, de szigorúan tilos lemenni.
1: Végső búcsút vettek Szilvágyi Tibortól, Vasvár korábbi rendőrkapitányától, aki több mint egy évtizeden át dolgozott a város közbiztonságáért. Vezetése alatt jelentősen javult a város közbiztonsági helyzete, a közszolgálatát nyugdíjba vonulása után is folytatta, a Hegyhátvidék Vagyonvédelmi Közalapítvány kuratóriumi elnökeként továbbra is aktívan dolgozott. Az egészségmegőrzés, az egészséges életmódra áttérés apró lépésekkel kezdődik, hangoztatta az országos tiszti főorvos a második Magyar Egészség Piknikán Budapesten. Oroszi Beatrix, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége által második alkalommal megrendezett eseményen azt mondta, nem a tökéletességre kell törekedni, apró lépésekkel is lehet az egészségünkre figyelni. Azzal, hogy mennyit alszunk, hogy a cukros üdítő helyett vizet iszunk, autó helyett gyalogjárunk, kérjük-e a védőoltást, vagy elmegyünk-e a szűrővizsgálatra. 2030-ra minden tizedik ember rendszeresen AI ügynökökkel vásárolhat és fizethet. A jövő kutatók előrejelzése szerint ekkorra AI ügynököket használ majd a vásárlók többsége, hogy azok a nevükben vásároljanak, derült ki a Mastercard legfrissebb jelentéséből. Az MT-nek küldött jelentés szerint a jövőben a mindennapok részévé válhatnak az olyan AI alapú ügynökök, amelyek képesek lealkudni az árat, továbbá az olyan okos órák és okos gyűrűk, amelyek megmutatják, hogy teljesítenek a megvásárolt termékek az értékesítés után. A szaúdi korona herceg telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, katonai beavatkozást kérve a jemeni húszi fegyveresek előrenyomulásának megállítása érdekében, közölték amerikai tisztségviselők. A szaúdi kormányfő 24 órán belül kétszer is egyeztetett telefonon az amerikai elnökkel, akit utára adta, hogy a kormányának jelenleg nincsenek tervei a közvetlen beavatkozásra az Irán által támogatott és Jemen egy részét uraló lázadó csoport ellen.
3: Sporthírek.
1: Idegenben léptek pályára a körmendi labdarúgó csapatok. A körmendi FC az első osztályú vasi bajnokság 5. fordulójában a Szentgotthárdi VS ellen 0-0-ás döntetlent játszott szombaton. A megyei másodosztályú bajnokság hétvégi fordulójában a Tuti Textil Körmend VS-e a Bajánsanyi vendégeként 2-0-ás győzelemmel térhetett haza.
3: Időjárás jelentés.
1: Kedden az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak helyenként alakulhat ki kisebb eső, zápor, a legtöbb helyen mérsékelt marad az északnyugati szél, csak kevés helyen fordulhatnak elő élénk széllökések, hajnalra többfelé pára köt képződhet, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: 99.8. Körmend FM. Rákongolva.
1: De fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarokat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek. Koszos szívem átver újra, megcsal aztán hozzám bújna. Hol lehetsz?

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra elérhető a gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés Szombathelyen. Több újabb körmendi helyszínen is az aszbeszt jelenlétét mutatták ki. A védett erdőkben továbbra is tilos lesz a kitermelés a szociális tűzifához. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra elérhető a gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés a Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 11-es Huszár úti telepején, közölte az intézmény. A rendelés elérhetőségeiről és a rendelési időről a kórház honlapján található részletes információ. A gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés május 5-től szünetelt ideiglenesen. Az átmeneti időszakban a kórház ellátási területéről érkező betegek kezelésére más intézményeket jelöltek ki. Több újabb körmendi helyszínen is az aszbeszt jelenlétét mutatták ki a kőzúzalékból vett minták vizsgálatai, közölte dr. Szabó Barna polgármester a település közösségi oldalán. Bogács Mónika információi következnek.
2: Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint 11 új helyszínen rendeltek meg mintavételt. Az eredmények alapján nem igazoltak aszbeszt tartalmat a Kodály Zoltán utca útburkolatán és útpatkáján, a Mónus Illés utcai parkolóban, a 208 lakásos társasház és a kutya futtató közötti parkolóban, valamint a Prímás utca útburkolatának 4 új mérési pontján. Aszbeszt jelenlétét igazolta ugyanakkor a nem reprezentatív vizsgálat a Teleki utca zuzalékos szakaszban, aztán az Olcsai Kis Zoltán téli belső parkolóban, az Esze Tamás utcai autóleállónál, a Mátyás Király utca rövid, zúzalékolt szakaszán, a Bercsényi utca déli útpatkáján, a Mátyás Király utcai óvoda és bölcsöde parkolójában, valamint a Rákóczi utca és a Dózsa György utca közötti park pergolás pihenője körüli sétányon. Ezeken a területeken a helyszínek jellege miatt kisebb az aszbeszt levegőbe jutásának esélye, mivel jellemzően zsák utcáról, parkolóról, útpatkáról vagy gyalogútról van szó, ahol nincs nagyobb sebességű gépjárműforgalom. Az érintett területek ideiglenes kezelésére a város speciális kalciumklorid oldattal történő permetezést rendelt meg. Dr. Szabó Barna szerint a kezelés hónapokra megakadályozhatja az aszbeszt rostok levegőbe kerülését, és a következő vizsgálatokig átmeneti megoldást jelenthet. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság feladata lesz a lehetséges végleges megoldások szakmai kidolgozása. Dr. Szabó Barna közlése szerint ezek ismeretében a szeptemberi képviselőtestületi ülésre előterjesztést készít. A városvezető jelezte, hogy az ügyben a további fejleményekről is tájékoztatják a lakosságot.
1: Új tagokat vár a körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ idősek nappali ellátása által működtetett körmendi idősek harmóniája énekkar. A közösséghez való csatlakozáshoz nem szükséges profi énekesi tudás vagy kottaolvasási ismeret. Az énekkar elsősorban azoknak kínál lehetőséget, akik szeretnének közösséghez tartozni, társaságban tölteni az időt és együtt énekelni. Az érdeklődők Könczöl Brigittánál jelentkezhetnek a Kossuth Lajos utca 26 szám alatti irodában. Lakóház gyulladt ki Oszkón a Kossuth utcában, közölte a katasztrófavédelem. A tájékoztatás szerint az ingatlan egyik mintegy 15 négyzetméteres szobájában keletkezett tűz, amely teljesen kiégett. A lángok átterjedtek az épület tetőszerkezetére, és mintegy 10 négyzetméteren az előteret is érintették. A tüzet a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók rontották el. Az Aegis Körmend 79-74-re legyőzte a szlovén első osztályú Škofja-Loka csapatát szombaton felkészülési kosárlabda mérkőzésen. A Rába partiak az első félidőben magabiztos játékot mutattak, és a nagy szünetre 46-27-es előnyt szereztek. A szlovén együttes a második félidőben felzárkózott, így a találkozó végül szorosabbá vált, de a körmendiek megőrizték előnyüket. Védett erdőkben továbbra is tilos lesz a kitermelés a szociális tűzifához. Az állami erdőgazdaságok a szükséges fakitermelést a nem védett területeken, a rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkben végzik, miközben a védett és legértékesebb erdőállományokban továbbra is tiltott lesz a kitermelés, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László ismertette, az állami erdészetek évente csaknem 4 millió köbmétert fát termelnek ki, ennek mintegy fele tűzifa. A kivágott mennyiség az idén nem változik, viszont a kormány megduplázza a szociális tűzifa támogatását. Szombaton felavatták a Halhatatlanok Társulata idén megszavazott 8 új tagja, Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színész, Pászti Júlia és Rozsas István operaénekes, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész lábnyomát Budapesten. Az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán tartott ünnepségen Rónai Egon, a Halhatatlanok Társulata alapítvány kuratóriumi tagja, a rendezvény műsorvezetője kiemelte, az elmúlt 30 évben a Halhatatlanok Társulata a minőség egyik oszlopa volt. Kiszáradás fenyegeti Bosznia-Hercegovina egyik legértékesebb mocsárvidékét. Súlyos vízhiánnyal küzd a dél-boszniai természetvédelmi terület, ahol a tartósan magas hőmérséklet és a csapadék hiány miatt a mocsárvidék egyes részei szinte teljesen kiszáradtak, közölte a területet kezelő állami vállalat. Ez a térség egyik legértékesebb vízes élőhelye, a területnek gazdag a növényes állatvilága és fontos pihenő és táplálkozó helye a vonuló madaraknak.
0: Sporthírek.
1: A magyar kajakosok és kenusok mind a négy szakákban maximális versenyzőt nevezhetnének a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, legalábbis a kvalifikációs időszak első felében elért eredményeik alapján. A kvalifikációs időszak április 20-án indul és 2027. december 31-ig tart, illetve 10 világversenyből áll.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak helyenként alakulhat ki kisebb eső, zápor, a legtöbb helyen mérsékelt marad az északnyugati szél, csak kevés helyen fordulhatnak elő élénk széllökések, hajnalra többfelé pára köt képződhet, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Bakan Erdoğan.

0: csak tegyél le, mert... Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. A kormány benyújtotta a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Tüntetések bénítják meg Szíriát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni, a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterin szint mérésen, valamint véroxigén szint ellenőrzésen. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Tüntetések bénítják meg Szíriát, országszerte tiltakoznak a magas üzemanyagárak ellen, miután a hétvégén 40%-kal emelkedett a dízel ára. Jelenleg átszámítva 418 forintot kell érte fizetni literenként, miközben a lakosság 90%-a a szegénységi küszöb alatt él. A tüntetők gumiabroncsokat égettek, lezárták a Damaszkusz-Aleppo közötti autópályát, és akadályozták a nyersolajszállítmányok eljutását a finomítókba. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csaknem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte borult az ég, éjszaka 10 és 15 fok várható, kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

kétkor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig, még érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a feltét.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Keddig lezárják a hétemeletes tömbelsőt a Zrínyi Miklós utca felől. Szennyvíz csatorna javítási munkálatok miatt keddig lezárják a hétemeletes tömbelsőt a Zrínyi Miklós utca irányából. A tájékoztatás szerint a kivitelezés várhatóan legfeljebb 2 napig tart. Amennyiben a javítási munkálatokkal a kivitelező korábban végez, a lezárást feloldják, és a forgalmat is előbb visszaállítják. A lezárás ideje alatt a területet autóval a lakók nem tudják sem megközelíteni, sem pedig elhagyni. Dinamikus, szenzoros, integrációs terápiás foglalkozások is indulnak Körmende. Ősszel induló ingyenes terápiás és fejlesztő foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vas megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi tagintézménye. Az ajánlatok között szerepelnek a dinamikus szenzoros integrációs terápiás foglalkozások is, mondta el Lakosiné Dobroni Zsuzsa, tagintézményvezető.
2: A DSIT terápia, ez tulajdonképpen a dinamikus szenzoros integrációs terápia rövidítése, és a plakáton is jól látható, hogy milyen eszközökkel, milyen fejlesztő eszközökkel történik a fejlesztés. Itt tudnivaló az, hogy a tapintás egyensúly érzékelés ingerlésén keresztül egy magasabb idegrendszeri integrációs szintre jutnak a gyerekek, ez is, mint mindegyik terápiánk, egy állapot fel.

0: dönti el azt a jogosultságot, amivel aztán majd a terápiába bekapcsolódhat a kisgyermek.
1: Az ősz a szüret időszaka, Vas megyében is sok gazda foglalkozik szőlőtermesztéssel, borkészítéssel. A boros pincék azonban veszélyt is jelenthetnek, különösen közvetlenül a szüret a szőlőpréselés után, mondta Balog Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvívője, aki a mustgáz veszélyeiről részletesebben is beszélt.
2: Fontos azt tudni, hogy maga a széndioxid az nem veszélyes, azonban másfélszer nehezebb az oxigénnél, és ezért szoktuk azt mondani, hogy egy pincéből könnyedén kiszoríthatja az oxigént, ezért, hogyha valaki oda lemegy, akkor ugye az veszélyes lehet. Először émelygés, hányinger, fejfájásra figyelhet fel, majd aztán eszméletvesztés, fulladáshoz is vezethet ennek a belégzése. Ezért szoktuk elmondani, hogy ajánljuk a széndioxid érzékelő beszerzését, aki pedig nem teheti meg, hogy egy ilyen készüléket vásároljon, annak a hagyományos módszert ajánljuk, ez pedig a gyertyás módszer, ami azt jelenti, hogy lábmagasságban kell bejutatni a pincébe a gyertyát, amelynek, hogyha elalszik a lángja, akkor az azt jelzi, hogy ugye mustgáz van ott a levegőben, de szigorúan tilos lemenni.
1: Újra elérhető a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés a Vasvármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 11-es Huszár úti telephelyén, közölte az intézmény. A rendelés elérhetőségeiről és a rendelési időről a kórház honlapján található részletes információ. A gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés május 5-től szünetelt ideiglenesen. Az átmeneti időszakban a kórház ellátási területéről érkező betegek kezelésére más intézményeket jelöltek ki. Több újabb körmendi helyszínen is az aszbeszt jelenlétét mutatták ki a kőzúzalékból vett minták vizsgálatai, közölte dr. Szabó Barna polgármester a település közösségi oldalán. Bogács Mónika információi következnek.
3: Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint 11 új helyszínen rendeltek meg mintavételt. Az eredmények alapján nem igazoltak az aszbeszt tartalmat a Kodály Zoltán utca útburkolatán és útpatkáján, a Mónus Illés utcai parkolóban, a 208 lakásos társasház és a kutya futtató közötti parkolóban, valamint a Prímás utca útburkolatának 4 új mérési pontján. Az aszbeszt jelenlétét igazolta ugyanakkor a nem reprezentatív vizsgálat a Teleki utca zuzalékos szakaszban, aztán az Olcsai Kis Zoltán téri belső parkolóban, az Esze Tamás utcai autóleállónál, a Mátyás Király utca rövid zúzalékolt szakaszán, a Bercsényi utca déli útpatkáján, a Mátyás Király utcai óvoda és bölcsöde parkolójában, valamint a Rákóczi utca és a Dózsa György utca közötti park pergolás pihenője körüli sétányon. Ezeken a területeken a helyszínek jellege miatt kisebb az aszbeszt levegőbe jutásának esélye, mivel jellemzően zsákutcáról, parkolóról, útpatkáról vagy gyalogútról van szó, ahol nincs nagyobb sebességű gépjárműforgalom. Az érintett területek ideiglenes kezelésére a város speciális kalciumklorid oldattal történő permetezést rendelt meg. Dr. Szabó Barna szerint a kezelés hónapokra megakadályozhatja az aszbeszt rostok levegőbe kerülését, és a következő vizsgálatokig átmeneti megoldást jelenthet. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság feladata lesz a lehetséges, végleges megoldások szakmai kidolgozása. Dr. Szabó Barna közlése szerint ezek ismeretében a szeptemberi képviselőtestületi ülésre előterjesztést készít. A városvezető jelezte, hogy az ügyben a további fejleményekről is tájékoztatják a lakosságot.
1: Új tagokat vár a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ idősek nappali ellátása által működtetett Körmendi Idősek Harmóniája énekkar. A közösséghez való csatlakozáshoz nem szükséges profi énekesi tudás vagy kottaolvasási ismeret. Az énekkar elsősorban azoknak kínál lehetőséget, akik szeretnének közösséghez tartozni, társaságban tölteni az időt és együtt énekelni. Az érdeklődők Köncöl Brigittánál jelentkezhetnek a Kossuth Lajos utca 26 szám alatti irodában. Lakóház gyulladt ki Oszkón a Kossuth utcában, közölte a katasztrófa védelem. A tájékoztatás szerint az ingatlan egyik mintegy 15 négyzetméteres szobájában keletkezett tűz, amely teljesen kiégett. A lángok átterjedtek az épület tetőszerkezetére, és mintegy 10 négyzetméteren az előteret is érintették. A tüzet a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók ontották el. Az Aegis Körmend 79-74-re legyőzte a szlovén első osztályú Škofja Loka csapatát szombaton, felkészülési kosárlabda mérkőzésen. A Rába partiak az első félidőben magabiztos játékot mutattak, és a nagy szünetre 46-27-es előnyt szereztek. A szlovén együttes a második félidőben felzárkózott, így a találkozó végül szorosabbá vált, de a körmendiek megőrizték előnyüket. Végső búcsút vettek Szilvágyi Tibortól, Vasvár korábbi rendőrkapitányától, aki több mint egy évtizeden át dolgozott a város közbiztonságáért. Vezetése alatt jelentősen javult a város közbiztonsági helyzete, a közszolgálatát nyugdíjba vonulása után is folytatta, a Hegyhátvidék Vagyonvédelmi Közalapítvány kuratóriumi elnökeként továbbra is aktívan dolgozott. Az egészségmegőrzés, az egészséges életmódra áttérés apró lépésekkel kezdődik, hangoztatta az országos tisztifőorvos a második Magyar Egészség Piknikán Budapesten. Oroszi Beatrix, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége által második alkalommal megrendezett eseményen azt mondta, nem a tökéletességre kell törekedni, apró lépésekkel is lehet az egészségünkre figyelni. Azzal, hogy mennyit alszunk, hogy a cukros üdítő helyett vizet iszunk, autó helyett gyalogjárunk, kérjük-e a védőoltást, vagy elmegyünk-e a szűrővizsgálatra. 2030-ra minden tizedik ember rendszeresen AI ügynökökkel vásárolhat és fizethet. A jövő kutatók előrejelzése szerint ekkorra AI ügynököket használ majd a vásárlók többsége, hogy azok a nevükben vásároljanak, derült ki a Mastercard legfrissebb jelentéséből. Az MT-nek küldött jelentés szerint a jövőben a mindennapok részévé válhatnak az olyan AI alapú ügynökök, amelyek képesek lealkudni az árat, továbbá az olyan okos órák és okos gyűrűk, amelyek megmutatják, hogy teljesítenek a megvásárolt termékek az értékesítés után. Védett erdőkben továbbra is tilos lesz a kitermelés a szociális tűzifához. Az állami erdőgazdaságok a szükséges fakitermelést a nem védett területeken, a rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkben végzik, miközben a védett és legértékesebb erdőállományokban továbbra is tiltott lesz a kitermelés, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László ismertette, az állami erdészetek évente csak nem 4 millió köbmétert fát termelnek ki, ennek mintegy fele tűzifa. A kivágott mennyiség az idén nem változik, viszont a kormány megduplázza a szociális tűzifa támogatását. Szombaton felavatták a Halhatatlanok Társulata idén megszavazott 8 új tagja, Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színész, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész lábnyomát Budapesten. Az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán tartott ünnepségen Rónai Egon, a Halhatatlanok Társulata Alapítvány kuratóriumi tagja, a rendezvény műsorvezetője kiemelte, az elmúlt 30 évben a Halhatatlanok Társulata a minőség egyik oszlopa volt. Kiszáradás fenyegeti Bosznia-Hercegovina egyik legértékesebb mocsárvidékét. Súlyos vízhiánnyal küzd a dél-boszniai természetvédelmi terület, ahol a tartósan magas hőmérséklet és a csapadék hiány miatt a mocsárvidék egyes részei szinte teljesen kiszáradtak, közölte a területet kezelő állami vállalat. Ez a térség egyik legértékesebb vízes élőhelye, a területnek gazdag a növény és állatvilága, és fontos pihenő és táplálkozó helye a vonuló madaraknak. A szaudi korona herceg telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel katonai beavatkozást kérve a jemeni húszi fegyveresek előrenyomulásának megállítása érdekében, közölték amerikai tisztségviselők. A szaudi kormányfő 24 órán belül kétszer is egyeztetett telefonon az amerikai elnökkel, aki tudtára adta, hogy a kormányának jelenleg nincsenek tervei a közvetlen beavatkozásra az Irán által támogatott és Jemen egy részét uraló lázadó csoport ellen. Idegenben léptek pályára a körmendi labdarúgó csapatok, a körmendi FC az első osztályú vasi bajnokság 5. fordulójában a Szentgotthárdi VS ellen 0-0-ás döntetlent játszott szombaton. A megyei másodosztályú bajnokság hétvégi fordulójában a Tuti Textil Körmend VS-e a Baján Sanyi vendégeként 2-0-ás győzelemmel térhetett haza. A magyar kajakosok és kenusok mind a 4 szakágban maximális versenyzőt nevezhetnének a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, legalábbis a kvalifikációs időszak első felében elért eredményeik alapján. A kvalifikációs időszak április 20-án indul és 2027. december 31-ig tart, illetve 10 világversenyből áll.

0: Görmend FM. Görmend FM. A görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen,

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Szigorítani fogják a gyermekvédelmi törvényeket. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanezért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Különösen a nem vezető, az oktatást, kutatást támogató és a tanári munkakörben dolgozók körében tapasztalható lemaradás. Az FDS szerint a költségvetési törvény módosítás elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csak nem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett.
0: Időjárás jelentés.
1: Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, de a déli és a középső tájakon pára és ködfoltok képződhetnek. Ezek feloszlása után kedden már mindenütt napos száraz idő várható, a szél mérséklődik. A hajnali 10-15 fokról napközben 22-26 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan kellemes kora őszi idő lesz a következő napokban is, majd pénteken egy újabb enyhe hideg front hozhat esőt.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. A kormány benyújtotta a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Tüntetések bénítják meg Szíriát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni, a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterin szint mérésen, valamint véroxigén szint ellenőrzésen. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Tüntetések bénítják meg Szíriát. Országszerte tiltakoznak a magas üzemanyagárak ellen, miután a hétvégén 40%-kal emelkedett a dízel ára. Jelenleg átszámítva 418 forintot kell érte fizetni literenként, miközben a lakosság 90%-a a szegénységi küszöb alatt él. A tüntetők gumiabroncsokat égettek, lezárták a Damaszkusz-Aleppo közötti autópályát, és akadályozták a nyersolajszállítmányok eljutását a finomítókba. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csaknem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte borult az ég, éjszaka 10 és 15 fok várható, kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz, napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.